0: kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonság, jöv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a terrorház a múzeum. Folytatódik az enyhe idő, több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A Bolt tárca vezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorház a múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: felé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, esetleg küldhetnek Facebookon is üzenetet, facebook.com/ceglidradio a címünk, és egy érdekes témával érkezem ma, a kérdésünk ugyanis nem más, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ezt az adást egy kicsit, hát akár ilyen bűnbocsánatnak is szánom, akár kiírni magukból, mármint a kedves hallgatóknak olyan dolgokat, amit esetleg még nem tehettek meg máshol. És hát igen, néha vállalunk el azt is, hogy valakire azt mondjuk, hogy megérdemelte, amit kapott, nem pedig azt, hogy hát igen, nagyon sajnálom, mert mondjuk valamit vétett ellenünk. Most itt mindenféle dologra gondolok, de nézzük meg magát ezt az érzést. Mikor úgy gondoljuk, hogy valaki inkább megérdemelte, amit kapott, és nem pedig sajnálatot érzünk iránta, ez egy teljesen normális emberi érzés, gyakori. Ilyenkor tulajdonképpen az ember belső konfliktusba kerül az empátia és az igazságérzet között. Ilyenkor általában két különböző meggyőződés ütközik bennünk. Igazságos, világos hipotézis. Szeretnénk azt hinni, hogy a világban rend van, a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ha valaki olyasmit tett, ami szerintünk helytelen, az elménk a megérdemelt következményt látja az eseményben. Van itt személyes felelősség is, mikor úgy érezzük, az illetőnek lehetősége lett volna másként dönteni, és mivel nem tette, a következményekért ő a felelős. Illetve néha az empátia hiánya is, de teljesen érthető módon jelenik meg. Nehéz együtt érezni olyannal, aki mondjuk korábban másokat megbántott, vagy etikátlanul viselkedett. Normális ez, tehát szabad ezt éreznünk? Igen, nem kell bűntudatot érezni azért, mert nem érzünk automatikus sajnálatot, az érzelmeink azt jelentik, hogy számunkra fontosak az értékek és a tettek súlya is. Ezek fényében, kedves hallgatók, hogyha eszükbe jött olyan történet, amikor hát valakit sajnálni kellett volna, de önök mégis inkább azt érezték, hogy megérdemli, amit kapott, hát ezeket az eseteket várjuk a mai Ceglét hangjában. Reméljük, egy kicsit mélyebb adást lesz, de ki tudja, milyen történetek fognak érkezni, az is lehet, hogy vicces, és tudjuk venni ezt a dolgot. Meglátjuk, és most mindenki, aki esetleg valamit kiírna magában, megteheti. Ha gondolját, nyugodtan bújjanak a névtelenség mögé, engem ez egyáltalán nem zavar, a történetekre vagyunk kíváncsiak, és reméljük, hogy hátra tudunk valamiben segíteni, vagy ha már csak le tudják írni valakinek valamilyen módon, az is lehet, hogy segítséget jelent. Tehát a kérdésünk még egyszer, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, 0635-92-95, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság@ceglidradio.hu.
2: Ceglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

mai cegdét hangja kérdése a következő. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Már itt is van egy üzenet, és ahogy mondtam, nyugodtan küldjék el név nélkül. Biztos vannak mélyebb, nehezebb történetek, amit nehéz névvel vállalni, de hogyha kiírnák magukból, akkor itt az alkalom, nyugodtan név nélkül legyék meg. Mikor 14 éves voltam, a szomszédomban lakott egy 5 éves kisfiú, aki maga volt az ördög, csak kicsiben. Az égvilágon sehogy sem lehetett nevelni. Bántotta a többi gyereket, mindenkinek visszabeszélt, nem tisztelt senkit. Szerintem ő a tökéletes példa arra, hogy létezik olyan, hogy rossz gyerek szülői neveléstől függetlenül, néha már az anyját sajnálta miatta. Az utcánkban volt egy kb. 5-6 méter magas lejtő, ami a házak mögött elhúzódó töltésre vezetett fel. A kölyöknek az volt a mániája, hogy biciklivel gurult le onnan, minden körben egyre gyorsabban. Bent ülök a szobámban, egyszer csak hallok egy puffonást. Majd a kölyök orbitálisan elkezdett ordítani. Vágodott egy jó nagyot a biciklivel, bár azon kívül, hogy kiszakadt a nadrágja és lehorzsolta a kezét, semmi baj nem lett, de a viselkedése miatt egyáltalán nem tudtam sajnálni. Tudom, hogy gonoszság. Nem feltétlenül az, bár azért én elgondolkodnék persze, hogy egy 5 éves forma kisfiúról lehet azt mondani, hogy ő a megtestesült gonosz, vagy nem tudom, mert biztos, hogy nem csak... Szóval azt akarom mondani, hogy szerintem nem csak a kisfiú tehet arról, hogy milyen az ő személyisége, főleg nem 5 évesen. Biztos, hogy külső behatások érték, ki tudja, milyen sorsa volt, és lehet, hogy tényleg a szüleitől teljesen függetlenül történtek vele dolgok, de ő még azért nagyon formálódik, úgyhogy megvan az esélye arra, hogy aztán jó ember, vagy jobb ember váljon belőle, vagy hogy mondjam, egy 5 éves fiúról beszélünk, itt még azért van mindenre lehetőség, de az, hogy végignézted ezt a helyzetet, hogy végighallgattad, szerintem teljes mértékben belefér. És köszönjük az őszinteséget. Nézzük a következő üzenetet. Volt egy idős alkoholista nikotinfüggő tesi tanárom, aki bizonyítottan meglopta a diákokat. Amíg mi tesiztünk a tornateremben, addig ő lootolt az öltözőben. Egyszer részegen megjelent a jégkorcső a pályán, nyilván be volt töltve, mint a vaddisznó. A felsősök mondták neki, hogy menjen rá a jégre biciklivel, mekkora fán lesz. Számára nem volt, számunkra viszont annál inkább. Emberesen elcsúszott, utána egy hétig lila monoklival járt. Hát, hogyha viszont a gyerekek tudják ezt megtenni egy felnőttel, úgy értem, hogy gyakorlatilag rá tudják venni, hogy kicsit alkoholos befolyásoltság alatt rámenjen a jégre biciklivel, hát akkor az a felnőtt magára vessen. Már úgy értem, hogy a gyerekeket akarta lenyűgözni ezzel, vagy nem tudom. Szerintem itt nem nektek kell őt sajnálni, pontosabban nem is kellett volna sajnálni, itt nyugodtan lehet azt gondolni, hogy megérdemelte.

0: sem sérült ebben a dologban. Ilyen történeteket várunk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Reggelit hangja mai kérdése volt, mert egy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Jönnek a történetek, kedves hallgatók, ha gondolják, név nélkül is elküldhetik nekünk, hogy olyan dolgot vallanának be, amit esetleg senki más nem tud, nyugodtan leírhatják 0635-925-925-ös, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság @ceglidradio.hu. 18 évesen a Gibiben volt egy nagyon gazdag srác, aki ott egyből kapott egy Audi A akárhányast, na még hirtelen ballagás előtt sikerült kicsiny városkájába telibe verjen az ebrán egy másik gimis srácot sokkal. A srác amúgy sajnos meghalt, akit elütöttek, ez meg elkezdte játszani a lelki nyomorékot mindenki előtt. Én nem értettem, hogy amikor eljött a ballagási budra, ott mindenki az ő lelkét ápolta, hogy milyen nehéz lehet neki. Én meg egy paraszt voltam, mert szerintem az elütött srác szüleinek lehetett nehéz, nem ennek. Számomra ez volt a legemlékezetesebb, írja nekünk Attila. És hát igen, sajnos Ceglédén is volt hasonló történet, nem is akarok jobban belemenni, de hát igen, ezektől féltem, hogy az ilyen történetek előkerülhetnek. Én is nagyon nehezen tudok ezzel menni, hogy ő lelkileg sérült. Biztos vagyok benne, hogy lelkileg sérült, de mégiscsak ő okozta az egészet saját magának is, és másnak meg még rosszabb dolgot okozott. De erre nagyon nehéz olyan dolgot mondani, ami sajnos az elkövető mellett áll ki. Ez pontosan az az eset, amiről a műsor elején beszélgettünk, hogy tulajdonképpen dönthetett volna más, hogy ez a srác mégis így döntött, gyorsan ment azzal az autóval, és hát meg is lett a következménye. Sajnos. Volt gimiben egy lány évfolyam társam, aki ha valaki nem egy ligába játszott vele, akkor beszólogatott a külsőjére, például szemtől szembe is malackázta az egyik barátnőmet. Miután elbalaktunk, egy közös ismerősünk mesélte, hogy bortúrán voltak, a csaj berúgott és szaladva megindult a lejtőn. Nem jól érkezett, beleharapott egy patkába és több foga is kitört. Biztosan sajnálom kellett volna, de inkább csak elégtételt éreztem. Nagyon sokan mondják, hogy az emberi gonoszság valamilyen formán visszaadódik. Én pont az ellenkezőjét tartom, mármint hogy a pozitív oldalát. Szerintem, hogyha az emberekkel kedvesek vagyunk és igyekszünk adni, akkor ez a kedvesség és a pozitív dolgok visszaadódnak. Szeretném nem a negatív oldalát látni, de hát ezek szerint lehet, hogy ez is működik. Tényleg a karmát tudnám idehozni. Ahogy élünk, az fog ránk visszacsapni vagy visszaütődni. Volt erről egy nagyon jó sorozat, a nevem Earl címmel, amit először nagyon idiótának, bénának tartottam, aztán megtaláltam benne az értékeket, és nagyon megszerettem végül, csak sajnos nem lett befejezve. Minden esetre van még üzenetünk. Volt egy zenetanárnőm alsós koromban, aki állandóan megalázott minket a hangszeres órákon. Folyton ordított, csapkodott, mindennek elhordott minket, rettegtünk tőle, gyomorgölcsel jártunk oda hozzá órákra, sokszor sírva jöttünk ki. Nagyon sok panasz érkezett rá, de nem tettek sosem semmit. Jó 10 év múlva láttam a lakása erkélyén, nagyon betegen pontként dohányzott, rebesgették, hogy alkohol problémái is vannak, és ott akkor, amikor láttam, egyszerűen nem tudtam sajnálni, és azóta sem. A mai napig remeg a gyomrom, ha rágondolok, hogy viselkedett velünk gyerekekkel. No igen, itt most el lehetne kezdeni azt, hogy biztos, hogy már akkor is problémái voltak ennek a hölgynek, és azért viselkedett így a gyerekekkel, de hát ezt nem a gyerekeken kell letölteni, mert több száz gyereknek, nem tudom, hogy hány gyereket tanított, de több száz gyereknek okoz olyan traumát, ami egy életre szól, és ezt ő akkor abban a pillanatban észre se veszi, mert a saját baja fontosabb, és biztos, hogy van okunk őt is sajnálni, de nem azért, amit a gyerekekkel csinált. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezek szerint tényleg, ahogy írja az üzenet küldő az a végén, hogy a mai napig remeg a gyomra, hogy rágondol, hogy kiabálnak velük, meg egyszerűen így viselkedik egy tanárnő. Elgondolkodható történetek, és lesz még belőle jó néhány, mert hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Kicsit nehéz a mai témánk, de mindenképp érdekes, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Kicsit mélyebb adásunk van ma, kedves hallgatók. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemeltem. Igen, hát ez lehet, hogy nehéz bevallani, de pontosan ezért sokan név nélkül küldenek üzenetet a 0635-92-95-re. A következő üzenet például e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-ra érkezett, szintén név nélkül. Igen, történt ilyen, nem vagyok rá büszke. De a volt vezetés oktatom nagyon undorító ember volt, minősítetetlen hangnemben beszélt velem, sokszor kiabált, gúnyolódott, például gagyi, nyomi mesefigurákhoz hasonlított, hogy na te olyan vagy, tudni kell, hogy kicsi rajta vagyok a spektrumon, és emiatt nem annyira erősek a szociális képességeim, magyarul csendes vagyok, de kb. Ennyi volt a bűnöm. Megpróbált a szüleim előtt rossz színben feltüntetni, hogy nem is akarok vezetni, biztos motiválatlan vagyok, meg miért nem beszélek többet. Hozzá kell tennem, hogy 40 pluszosan annyiból állt a csevegés, hogy a gimis tanulókkal nőkről beszélgetett. A másik dolog, hogy a női tanulókkal állandóan flörtöl, egy 40 pluszos dagadék férfit kell elképzelni gimis lányok közelében. Egyszer középső tükörállítás közben lepattant a szélvédőről, amivel rögzítve van az egész, és még velem akartak kifizettetni, mert biztos erősen állítgattam. Ekkor meguntam a fickót, és ott hagytam a parkolóban. Pár évvel állottam, hogy szívrohamot kapott, és nagyon lefogyott, hát nem igazán hatott meg. Igen, hát sajnos vannak ilyen emberek, akik egyszerűen negatívumot sugároznak a viselkedésükkel, a beszédmódjukkal, néha még a küllemükkel is, és nagyon-nagyon rossz érzés a közelükben lenni. Már úgy értem, hogy érzed, hogy elszívja az erődet, hogy negatív hatással van rád. Vannak ilyen emberek, és nem tudom, hogy miért, hogy mi vezetett oda, de pontosan az ilyen embereken még csak segíteni sem könnyű, mert egyrésztről nem is hagynák, elzárkóznának, nem is vallanának be semmit, nem beszélnének a bajaikról, meg erősnek akarnak mutatkozni. És inkább a másikat, tehát a partnerüket dominálják le, aki meg ettől rosszul érzi magát, aki ettől majd ki hátrál a beszélgetésből, az ilyen szituációkból, vagy éppen a vezetésoktatásból, és hát ezek szerint jó pár évvel később, a történet vége az, hogy nagyon le is fogyott, szívrohama is volt, ott lehettek más problémák a háttérben, de pont az ilyen embereknél nem lehet kideríteni, mik ezek a problémák, mert nem hagyják, hogy a közelükben legyünk az elviselhetetlen viselkedésük miatt. Túl sokat mondtam erről a sztoriról, menjünk tovább. Egyszer egy ilyen munkatársam, diákmunkán, aki ráadásul többet is keresett, mint én, próbált burkoltan kölcsönkérni tőlem, burkoltan elutasítottam. Aztán egyre kevésbé burkoltan folytatta, én meg egyre kevésbé burkoltan utasítottam el. A végén még ő volt rám megsértődve, pedig barátok sem voltunk, csak néha együtt osztottak be minket, és csapatépítőkkel jókat hülyéskedtünk. Hát ez szerintem nem olyan vészes sztori. Hogyha erőszakos veled valaki, akkor te ugyanolyan hangnemmel visszaválaszolsz, és tulajdonképpen megsértődik rád, de végül is veled nem is történt olyan, amiért azt gondolod, hogy megérdemelte, maximum az, hogy nem volt pénze a viselkedése miatt. Még egy történet a blokk és az első óra végére. Volt egy állatkínzó alkes szomszédunk, egyedül halt meg, előtte pár évvel agyvérzés kapott, és két napig ült a kanapéján, mire megtalálták, de túlélte. Aztán elég rosszul volt egészen haláláig, remélem minden nap rosszul érezte magát, és volt valami fájdalma, és magányosan ment el. Pezsgőt bontottam, amikor kimúlt, és nem kérek érte elnézést, írja nekünk Attila. Hát, hogyha állatkínzást hall az ember, akkor nagyon könnyen meg tudja utálni az embertársait, ezt gyakorlatilag tapasztalatból mondhatom, és hát azt nem tudom, hogy én sem néztem volna végig tétlenül, de azért talán az kicsit erős, hogy ezt írod. Persze te érezted, hogy milyen ember volt a szomszéd, de köszönjük az őszinteségedet minden esetre, és hát ilyen történeteket várunk a következő órában is. Hogyha volt olyan történet, amikor valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, megérdemelte, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a terrorház a múzeum. Folytatódik az enyhe idő, több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is egy új kérdésünk van. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, akkor küldje el nekünk a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglédradio.hu e-mail címre. Na akkor még egyszer, 0635 925 925, ez egy SMS szám, és az e-mail címünk kívánság@ceglédradio.hu. Jöhetnek az üzenetek, és egy e-mailen kapott üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, online hallgatlak titeket, nem ceglédi a hely, azért merem leírni. A főnököm egy igazi mocskos, rohadék és még gusztustalan is. Túrházik, köpköd, szexista és természetesen azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. Az egész konyha és a szerviz gyomorideggel dolgozik, amikről bent van, főként a női kollégája, mert mindenkihez van pár kéretlen szava. Másfél hónap ezelőtt a szabad napján elment biciklizni a hegyekbe, és szegény akkorást esett, hogy zúzódott a karja és a csuklója is, a bordái megrepedtek, és idézőjelben sajnos mostanáig nem tudott jönni dolgozni. Rohadt nehéz volt visszatartani a mosolygást, mikor mondták, mi történt, és igen, súlyosnak hangzik, ami történt vele, de higgyétek el, annyira nem durva. Többször bejött lábatlankodni a beteg szabja alatt, hogy ossza az észt, és persze sajnáltassa magát, csak persze senkit sem érdekelt. Hát köszönjük ezt az őszinteséget is. Nem lehet könnyű, amikor az embernek a megélhetése függ valamitől, leginkább a munkájától, és kellemetlen a közeg, akár egy kolléga, akár a főnök miatt. Hát az nagyon rossz, főleg, hogyha tudod, hogy esetleg találkozni is fogsz vele, és akkor jönnek a kellemetlen szituációk. Másik történetünk, igen, volt egy kolléganőm, aki azt hitte, hogy felettem álló, kb. 20 éve volt idősebb. Féltékeny volt rám, mert én jöttem be a kollégájának, akibe ő volt szerelmes, és a házassága is rossz volt. Egyszer valami nagyon csúnyát kiabált nekem, meg hogy elrontottam valamit, aztán mondtam neki, hogy semmi nem lett elrontva, meg is magyaráztam neki nyugodt hangon, ettől még idegesebb lett. Mivel ketten voltunk nők az irodában, így mindig felváltva mostunk fel, aznap éppen én voltam a soros. A kiabálás után fogta magát, bevágta az ajtót maga mögött, és hallottam egy nagy csattanást, elcsúszott, szétment a bokája, hetekig az a nő, aki non-stop tűsarkukba járkált, nem tudott felvenni egy sportcipőt sem. Természetesen utána még rám förmett, hogy ez is az én hibám, és én rohadt kis boszorkány vagyok. Sosem láttam még addig ilyen gyorsan dolgozni a karmát. Hát igen, a karmát, mert én is felhoztam párszor ebben a műsorban. Igen, vannak ilyen dolgok, és akkor az a helyzet sajnos, hogy pont akit viszont a karma utolér ilyenkor, na azok nem tanulnak legtöbbször ebből, úgyhogy majd mással is gonosz lesz, és újra megtörténik vele valami, de azt se fogja észrevenni. És persze velünk is történnek dolgok, tehát ne azt gondoljuk, hogy a balesetek úgy működnek, hogy az csak valami karmikus hatás. Az emberrel történnek néha olyan dolgok, ami nem tesz jót, nem örül neki, megbetegszik, baleset éri. Ez nem feltétlen karma mindig, de az is lehet, hogy igen, nem tudom. Szóval vannak tényleg balesetek is, meg vannak ilyen karmikus dolgok, amikor utolér a rossz cselekedetem. Ugye, aki másnak vermetás, maga esik bele, vagy jó tett helyébe jót várj, ezek mind olyan karmikus mondásaink, amikről nem tudjuk, hogy azok. Nem akarom a karma jegyében eltölteni ezt az adást, úgyhogy menjünk is el kicsit zenélni, és hamarosan további történetekkel jövünk. Cegléd Rádió.

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A Ceglét hangját hallgatják, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ilyen történeteket várunk. Egyetemen mérnöki szak, volt egy tanárom, a velejéig rossz indulatú volt, több tíz, de idők során valószínűleg több száz hallgató életét nehezítette meg a kelleténél jobban, buta is volt, meglepő módon és teljesen pofátlan módon kivételezett is a kedvenceivel, amit ő észre sem vett, de a kedvencei közül is volt, aki konkrétan mondta, hogy őt valamiért imádja a tanár, és ezért mindig kivételez vele, pedig nem tudja, hogy miért, és nem is tud nagyon sokat az anyagról, tehát ezek szerint nem tanult, gondolom arról az anyagról gondol itt a kedves üzenetküldő. Folytatom. Na, ő az egyik fél év kezdése parókába jött, mert kiderült, hogy rákos lett. Rossz embernek érezem magam ettől, de valahol ott volt bennem egyfajta visszaigazolás, hogy az a sok gonoszság végül kifizetődött. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy már régóta beteg volt, és ez volt a negatív hatással a munkájára, csak itt éppenséggel maga a munkája több száz emberre van hatással évről évre, hogy jót is mondjak, remélem meggyógyul, jobb emberré teszi ez a dolog. Hát igen, erről is volt már szó az előző órában, hogy tulajdonképpen ott egy tanárnő volt, és kisebb gyerekekkel, hogy tulajdonképpen ezeknek az életét mind-mind megmérgezi, és valamilyen traumát okoz. És miért történhetne ez meg egyetemen is fiatal felnőttekkel, szóval hát nagyon elgondolkodtató, igen, hogy megéri-e gonosz lenni, vagy egyszerűen lehet, hogy persze gyerekkora óta ilyen volt a személyisége, de arra tudok én gondolni, hogy inkább történt vele azóta valami, lehet, hogy pont a betegség, ami miatt elkezdett negatívabb lenni az emberekkel, bár szerintem mindig jobb, hogyha pozitívabban éljük az életünket, mert egyszerűen jobb úgy létezni. Ez persze nem feltétlen döntés kérdése, de hogyha az ember valamit tehet a boldogságáért, szerintem az az, hogy nyitottan áll a világhoz, és elfogadólag, és mosolyog. Gimnáziumot kellett váltanom, mert egy akkor pályakezdő férfi magyar tanár kipécézett magának. 100%-os magyar érettségit írtam a másik suliban, nála épp, hogy megvolt a hármas. Egy éve körbejárta a képe és a neve az internetet, mert egy kiskorú fiút molesztált az iskolai kiránduláson. Közös megegyezéssel ment el a suliból, de olyan körülmények között, hogy a diákok leköpték a folyosón és hasonlók. Tudom, hogy ebben az esetben alapból sem kell őt sajnálni, de olyan szintű elégedettség és durván jó érzés tört rám, mikor olvasgattam a róla szóló posztokat, írásokat. Emlékszem, minden novella elemzés után sírva és a sok rossz percre, amit nekem okozott. Arra is, hogy érettségi után mennyi hosszú üzenetet fogalmaztam meg, amiket végül sosem küldtem el, akkor valahogy megbékéltem, és úgy éreztem, a sors rendezi a dolgokat. Igen, nem biztos, hogy az, hogyha mi szúrunk oda, vagy mi bántunk valakit, az javít bármin is, de igen, bízunk abban, hogy a sors elrendezi a dolgokat, nem lehetett ez sem egyszerű helyzet, és igen, hogyha valaki nagyon kipécézett magának, és aztán más irányból, nem tőled, hanem egy teljesen másik irányból érkezik valamilyen jóvátétel, vagy nem is tudom, akkor az ember meg tud nyugodni egy kicsit. Nézzünk még egyet. Egy héttel azután, hogy az exemmel szakítottunk, mindketten hivatalosak voltunk egy közös barátunk diplomaosztójára. Én szakítottam, mert valami olyat tett, amitől egy csapásra kiszerettem belőle. Megyünk lefelé a leláton, keressük a helyünket, erre megcsúszott és jó pár lépcsőnyét gurult. Nem esett nagyot, de én csak nevetni tudtam, sajnálni nem, írta nekünk Laci. Hát van ilyen. Minden esetre igen, ezek szerintem azok az apró kis gonoszságok, amik azért beleférnek, vagy azok az apró kis kárörömök, amik beleférnek, ettől még nem vagy rossz ember, szóval ne aggódj miatta. Önnel volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen sztoria, 06 35 92 592.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, volt már olyan, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, akkor küldje el ide a Ceglét hangjába 0635 925 925-ös. Jönnek a történetek, akár névtelenül, akár névvel, ahogy önöknek kényelmes, és igyekszek mindenkit beolvasni, bár most ezen a ponton látom úgy, hogy valószínűleg ez a műsor egészen pontosan két adásos lesz, mert hogy az időnk fogy, viszont üzenetünk van eléggé sok, úgyhogy igyekszem is minél több embert beleszorítani a maradék időbe. Az ex-em szakításunk után összejött egy lányjal, aki betegesen féltékeny volt. Közös ismerősök mesélték, hogy éjszaka is felverte a lány, mert azt hitte, hogy megcsalja, miközben a srác csak otthon aludt, és hasonlók. Akkor ezen én nagyon jól szórakoztam, írja nekünk Alexa, és hát igen, amikor olyan szakításon vagy túl, amikor nem feltétlen te kezdeményezted, és még kicsit fáj, és akkor meglátod, hogy összejön egy ilyen típusú emberrel, az exed, most attól függetlenül, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, hát az bizony egy kis önelégültséget tud az emberben okozni. Annyit viszont el akarok mondani mindenképpen, hogy ez saját tapasztalat is, meg nagyon elcsépelt közhely, hogy a féltékenység mindig abból adódik, hogy az, aki féltékeny, éppen saját magában nem bízik igazán. Valamiért nem biztos még a kapcsolatban, mert friss kapcsolat, vagy azt hiszi magáról, hogy nem elegendő annak a hölgynek, úrnak, tehát a párjának, és ezért van a féltékenység legtöbbször, nem minden esetben, de hogyha ezen dolgozik valaki, hogy elhitesse magával, hogy ő sokat ér, és jelentős, és a másik, a párja is figyel rá, akkor a féltékenységet ki lehet küszöbölni. Ezt most remélem, hogy csak így itt hagyom ajándékként. Nálam működött, amikor volt féltékeny időszakom. Azt írja nekünk a következő hallgató, hogy igen, idén egy kolléga súlyos munkahelyi balesetet szenvedett, teljes mértékben a saját hibájából. Teljesen alkalmatlan a feladatára, a totális hozzá nem értése és a bele pottyantós hozzáállása miatt számtalanszor hozott minket kellemetlen helyzetbe, vagy okozott nekünk tetemes plusz munkát. Bevallom, az első gondolatom az volt, amikor hallottam róla, hogy legalább most pár hónapig nem kell vele kínlódnunk, amíg meg nem gyógyul. Tehát igen, egy munkahelyi baleset, és ráadásul saját hibájából. És vannak azok a szituk, amikor már többször elmondják neki, meg is nehezíti mások dolgát, és még akkor se figyel ránk, akkor így úgy van vele az ember, hogy hát akkor meg is érdemelted. Nem gondoljuk valójában ezt, tehát nem akarunk rosszat senkinek, de legalább addig sem nehezíti a saját munkánkat, hogyha ilyen szempontból mi jobban járunk, akkor hagyj pihenjen csak egy kicsit. Így szerintem ez a helyes felfogás, aztán ki tudja, nem tudom. Minden esetre teljesen megértem ezt a szituációt, nekem is volt már hasonló, és igen, vagy volt olyan is, hogy egy nagyon erőszakos barátom, mindenképpen akkor még fiatalok voltunk és jártunk szórakozó helyekre, és mindenképp le akart előtetni még 3-4 kör italt, és hát tulajdonképpen egybe belementem, de az egy már pont elég volt ahhoz, hogy ő félig meddig elájuljon, ezért nem kellett többet inni aznap este, de csak olyan értelemben ájult el, hogy K.O. lett. Aztán viszont jött a karma, és nekem kellett hazavinnem egy másik barátommal. Ketten a vállunkra vettük, és akkor az a kellett vele sétálni, és közben történetekkel szórakoztatott minket, amikor éppen ébren volt. Ez is tanulságos történet. Én is más miatt éreztem károrömöt, aztán meg én jártam pórul. Jövünk még történetekkel, kedves hallgatók, mert még legalább egy, de szerintem kettő is bele fog férni, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: szárnya.
1: Ez itt a Cegdét hangja, kedves hallgatók, a műsorunk témája pedig volt már, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Erre jött még két üzenetünk, ők fognak csak beleférni, és mindenki más, aki nem fér bele, ne aggódjon, lesz folytatása ennek a műsornak. Nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van, tehát nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van. Volt egy ovistársam, később általános iskolás osztálytársam, aki egy igazi köcsög bulli volt, de a tanárok kedvence volt, mert mindenkinek nyalta a popóját. Nemrég részegen felmászott egy haverja autójának a platójára, aki szintén nem volt józan, majd elmentek egy körre. A hülye kiesett fejjel előre a platóból, konkrétan majdnem szörnyet halt, hónapig volt kómában, a koponyája felét pótolni kellett valami mesterséges csonttal, a sofőr egy helyi gazdag döbrögi gyereke, és világ életében egy kibírhatatlan nagyképű volt. Mivel a másik hülye nagyjából felépült, így sajnos megúszta egy kis előzetessel, meg X idő jogsi elvétellel, valahogy egyiket sem tudom sajnálni, nem jó emberek, ráadásul abszolút a saját hibájuk volt. Hát igen, ez többszörösen nagy butaság volt, amit csináltak. Autót vezetni részegen, fölállni az autóra részegen, már ezek olyanok, de hogyha még közben nagyképűek is vagyunk mindenkivel, meg szóval... Nem örülünk az ilyen szitunak, de megértem, hogy miért érezted azt, hogy ők megérdemelték. Volt egy kolléganőm, ez már egy másik üzenet, iszonyatosan féltékeny volt mindig mindenkire, és nyomta az önsajnálatot. Mikor amúgy mindegyikünknél jobban élt, csak elviselhetetlen személyisége volt, és senki nem maradt meg mellette, csak az anyja, se barátok, se kapcsolat. Alapvetően sajnáltuk, de volt egy pont, amikor úgy voltam vele, hogy ha-ha-ha. Páran kollégák, össze akartunk ülni egy hétvégén, mindenkinek szóltunk, de nem volt kötelező. Ez a csaj már a hét elején nyomni kezdte, hogy milyen jól megy nekünk, hogy megengedhetünk ilyesmit magunknak, egy ilyen összeülést, meg milyen jó annak, aki le tudja a gyerekét adni a nagyszülőknek, neki egyébként nincs gyereke, meg aki kocsival akar menni, az nem tud inni, és milyen drága a buszjegy, és amúgy is front lesz a hétvégén, fájni fog a feje, milyen jó nekünk, akinek semmi baja, blablabla. Erre az egyik kolléga megunta, és azt mondta, hogy jól van, semmi gond, megértjük, hogy nem tudsz eljönni, majd minden erről szóló beszélgetéskor azonnal mondta a csajnok, hogy hát kár, hogy neked ennyi minden közbe jött, majd inkább megbeszéljük nélküled, nem akarjuk, hogy fájjon a szíved, hogy nem tudsz eljönni. Nagyon vicces és jó volt. Tehát itt az volt a szitu, hogy az idegesítő hölgy, ez nem tudott elmenni, és mindig kitalált valami kifogást, mindig bele akart folyni valahogy a beszélgetésbe, de aztán végül kizártátok belőle. Már csak az nem derült ki, hogy maga a buli milyen volt, arról nem esik szó a történetben, de minden esetre ezt is köszönjük szépen, és igen, hogyha van tanulsága a műsornak, akkor azt, hogy néha van jogunk azt érdemel, vagy azt gondolni, hogy valaki megérdemelt egy dolgot, mert nem mindig a sajnálat van, hogyha valami olyat tett ellenünk, vagy eleve a viselkedése olyan, akkor néha vannak ilyen dolgok, de azt hiszem, hogy ha zárhatom ezzel egy személyes élménnyel, vagy nem személyessel, de egy érdekes tapasztalattal, Berki Krisztián esete volt olyan, hogy nagyon sokan nem kedvelték, de senki nem akarta a halálát, viszont a büntető fékező sztoria az olyan volt, hogy hát azért elgondolkodtatta az embert, hogy biztos, hogy az ember ideje, mert nem tudott megelőzni egy buszt, aztán viszont arra szánja a saját idejét, hogy büntetőfékezés ezzel több 10-20 embernek okozhat sérülést. Azért ez egy nagyon érdekes mentalitás. És aztán sokan azt mondták akkoriban, hogy karmikus az ő halála, hogy nem volt egy túl jó ember, és ilyen hozzáállással nem tudom, hogy lehet-e normális életvitelt csinálni. Minden esetre ezzel zárjuk a történetünket, meg a mai adásunkat is, kedves hallgatók. Lesz még folytatás, de holnap egy egészen másik témával jön a Cegléd hangja. Legyenek akkor is velünk, és tartanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nandi búcsúzik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra! Cegléd

0: Céglit Rádió. Tíz zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: kávéval átitatott energiát hordozó friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. A reggeli műszak, a jó reggelt szegéd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Csodálatos trió érkezik a hírek után azonnal, név szerint David Guetta, Teddy Swims és Townsend I, mégpedig a Gun Gun Gun című dalnak köszönhetően. Tartsanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
7: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 000 forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 000 forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is.
3: Az időjárásról.
7: Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
8: We

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Így áll össze tehát a mai reggeli 4 óra oszta. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat méretünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet! Már is folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána pedig visszatérek a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagy regény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggel műszak második 60 perce. Ez a közös ismerő szól majd azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival a jó reggel Ceglédet, nem sokára pedig visszatérek, és lapzsemlézek, egy jó ízűt szoktam ott mondani, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról és a nemzetisport.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a borosonline.hu felülettel. Méltatlannak találja azt a felállást, amikor is Tideni szóba hozhatja egy hölgy jelentkezővel történt hálószoba titkait, még az ő múltjával azonban nem lehet viccelődni. Kiara Lord agresszívnak találja a rapper Megasztárban való reakcióját. Húha! A Megasztár 9. évadának zsűrigárdája Tidenivel bővült idén, akinek múltjától nem is olyan rég hangos volt a magyar sajtó, ugyanis Dani nyíltan felvállalta, hogy kábítószerfüggő volt, amiről dokumentumfilmet is készített, valamint ennek következtében hordja arcára most már ikonikussá vált fekete maszkot. A TV2 tehetségkutatójának válogatójába érkezett egy-két versenyző, akik Tideni múltjával próbáltak viccelődni, amit a rapper nem nézett jó szemmel, sőt, kifejezetten sértőnek vélte, és be is szólt ezeknek a jelentkezőknek. Kiara Lord ezt a jelenetet Lakatos Leventével vitatta meg közös podcast műsorukban, ahol a felnőtt filmes részletezte, miért nem tartja helyén valónak Tideni reakcióját. Kiara és Levente a beszélgetés során abban egyetértettek, hogy Tideni elutasítja az öniróniát, és nem fogadja jól, ha a műsor alatt felemlegetik a múltját. Dani agresszívan nyilvánult meg, amikor az egyik versenyző viccelődött a szerhasználattal, és ő azt támadó jelleggel reagálta le. Szerintem ez annyira nem helyén való, kezdte Kiara, majd így folytatta. A Dani nyomorán nem szabad nevetni, de azon lehet vihorászni, hogy melyik nővel milyen viszonyban volt. Ugye ott volt a válogatóra Snezi nevű lány, és ott Dani hozta szerintem őt olyan helyzetbe a somolygással, meg mindennel, hogy mindannyiunk számára kiderült, hogy ott mi történt. Szóval ő felhatalmazva érzi magát, hogy kiteregesse másnak a magánéletét, mondta Kiara Lord, aki azt is hozzáfűzte, hogy itt megint előjött az, amit ő a legjobban utál, ugyanis a komment szekcióban még Dani csak egy menős rác volt, aki levart valakit, addig a lányt lehorták mindennek. Erről is ír a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!
4: Jó reggelt,
1: Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalon folytatjuk. Sorozatban 8-szor kezd európai kupa főtáblán a Ferencváros. A Celtic elleni idegenbeli csata előtt Borbola Bence Lisztes Krisztiánt fogadta, és a kölcsönben újra itthon futballozó csatár őszintén beszélt neki az elmúlt évek hányattatásairól, miközben megmutatjuk azt is, írja a portál, hogy édesapja, idősebb Lisztes, ennyi idősen milyen mutatókkal büszkélkedett az NB1-ben. Emellett Dibusz Dénessel is nagy interjú készült, és a ferencvárosi kapusok korábbi két glasgowi kupameccs emlékeit is megosztotta az olvasókkal. Celtic Ferencváros beharangozó három oldalon. Természetesen labdarúgásról van szó, és a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezzel a csatával. Négy nemzetek ligája meccstől négy győzelmet remél Tóth Balázs. A labdarúgó válogatott kapusa angliai mindennapjairól, a nyári átigazolási időszakról, és persze a nemzeti csapatról is részletesen mesélt. A kedden kihirdetett válogatott keret alapján pedig a Nemzeti Sport összeállította a Mi 11-ünket, írja tehát a portál, részletesen meg is indokolva, miért éppen ezekre a játékosokra esett a választásunk. A nemzetisport.hu tehát erről is írt. Szoboszlai Dominikot Steven Gerrardhoz hasonlítják már megint. A Tottenham ellen újabb irtózatosan nagy gólt szerző magyar középpályás rugó technikája és lövő ereje előtt tiszteleg Anglia, meg is mutatjuk, írja a portál, milyen bombákat eresztett meg a mögöttünk lévő Liverpooli éveiben. És még West Brom gála a Füchse Berlin otthonában a BL-ben, Konakov interjú a címvédésre készülő Falkonál, Kokó 2-3 érmet vár a bunyósoktól az EB-n, 1956, 1976 és 1996 olimpiai hőseit ünnepelte a MOB. Ezekkel a témákkal, eseményekkel, sportolókkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és ezzel együtt persze az újságformátum is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet, maradjanak velem, hiszen utána újra játszom majd a dalokat, a ceglédiek kedvenceit, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg

0: és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
1: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym Mozgás stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mindegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Marosi Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik.
2: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, te

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovasparkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, mert kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtár. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat méretünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. Kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Tehét Rádió.

0: Kedves hallgatók, azon a mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. A hírek után azon a Bruno Mars énekli el nekünk I Just Might című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Marosi Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
3: Az időjárásról.
9: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénk, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzaló, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglétet folytatjuk a közös ismerősökkel, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy itt üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp. Ezért is hallgassanak rám.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Amikor eltűnnek az akadályok az útból, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma igyekez minél több időt tölteni mozgással, edzéssel, kirándulással, amivel ma ezek a tevékenységek szinte duplán hasznosulnak benned. Ha az egészségi állapotodon szeretnél javítani, vagy csak egyszerűen jó kondícióban maradnál, akkor ez most döntő jelentőségű lehet. Kipróbálnál egy új mozgásformát? Ma kezdj bele abba is! Bika, ma egy munkád vagy egy helyzetben tanúsított viselkedésed okán hirtelen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és ez növelheti a személyes vonzerődet is valakik szemében. Ma talán még olyanok is felfigyelnek rád, akik eddig közömbösek voltak irántad. Élvezd a helyzetet, és mondj igent egy izgalmas meghívásra. Ikrek, ma előkerülhet a múltad egy emléke, vagy felbukkanhat valaki, aki a régi időkre emlékeztet. Könnyű eljátszani ilyenkor a gondolata, mi lett volna, ha másképpen alakulnak a dolgok, de hidd el, ma már ez történelem. Visszahozni nem lehet a múltat, legfeljebb kezdeni lehet valakivel egy új jövőt. Rák, ma jó hírt kaphatsz, de ennek a környezetben nem biztos, hogy mindenki veled fog örülni. A változás ugyanis, ami előtt állsz, valakinek talán nem olyan jól jön, mint neked. Légy óvatos, és ne hagyd, hogy lebeszéljenek valamiről, vagy esetleg meggátoljanak valamiben, ami számodra fontos és pozitív. Oroszlán, ma lendületbe kerülhetsz, az önbizalmad megnő, és energiával is bőven el leszel látva, így minden feltétel adott, hogy valamiben, ami számodra nagyon fontos, előrehaladást érj el, esetleg pontot tegyél a végére. Ne szegje kedvedet az sem, ha valaki esetleg akadályozna. Ugord át, hogy kerüld meg, hozd ki a maximumot a mai napból. Szűz, ma végre lehetőséged lesz egy kicsit lazítani és tervezni a közeljövőt, talán egy utazást vagy egy közös időtöltés valakivel, aki számodra a legfontosabb. Légy azonban most kreatív, nézz utána olyan megoldásoknak is, melyek kívül esnek a szokásos kereteken. Tedd különlegessé az alkalmat, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
6: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma választanod kell, hogy a szívedre vagy a józan eszedre hallgatsz, és a döntés korán sem lesz olyan egyszerű, mint hiszed. Az érzelmeid ugyanis elragadhatnak és elhomályosíthatják a tisztá látásodat, és persze az sem olyan nagy baj, ha az érzéseid győzedelmeskednek, néha ugyanis nem árt kiengedni a gőzt. Skorpió, ma ne feledkezz meg kifejezni az érzéseidet, amikor egy hozzád igencsak közel állóval töltöd el az időt. Mondd el, mit gondolsz róla, hogyan érzel iránta még akkor is, ha tudod, ezzel ő tökéletesen tisztában van. Mindenkinek jól esik ugyanis a megerősítés, különösen akkor, ha elfogja a bizonytalanság, mint őt ma. Nyilas, tölts ma minél több időt mozgással, és ha lehet, tedd mindezt a szabad ég alatt. Ma ugyanis a boldogság hormonjait, melyek megmozdulnak benned, növelik a motivációt, így minden pozitív energia, amely felszabadul, duplán hasznosul. Ha pedig mindezt egy társal vagy egy közösségben teszed, a hatás tovább többszöröződik. Bak, ma intenzív kommunikációt eredményezhet egy találkozó egy ismerőssel vagy baráttal, ami hozhatja azt, hogy egymás kölcsönösen jobban megértitek, de azt is, hogy kiújulnak bizonyos régebbi ellentétek, hogy a beszélgetés melyik irányba indul el, az pedig te fogod eldönteni azzal, hogy miképpen reagálsz egy ponton elhangzó félreérthető megjegyzésre. Vízöntő, ma egészséges mértékben növekedhet meg az önbizalmad, amikor kiderül, hogy nem csak a munkádban vagy sikeres, hanem pénzügyileg is eredményesebb időszak vár rád, mint ami erre számítottál az elmúlt időszakban. Végül majd kiderül, hogy annak a hozzád közel állónak lesz igaza, aki már egy ideje azt hajtogatja, nem eszik olyan forrón a kását. És végül halak, ma légy nyitott egy beszélgetésre, egy új kapcsolatra, vagy kezdeményezésre, mivel a számodra egy nem várt pozitív fordulatot is hozhat. Olyan értékes információk birtokába juthatsz most, mellyel ha ügyesen gazdálkodsz, pénzügyileg sikeresebbé teheted ezt az évet, mint amelyre előzetesen számítottál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.

0: legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a Jó reggel Ceglédet, na utána meg a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök.

0: Péter Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Marosi Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
1: Az időjárásról.
0: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval és időjárás jelentéssel. Ezért is füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-22-62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovasparkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig.

0: Kedves ismerősök, hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Több felé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Ács.
1: Kedves hallgatók, azon a mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ray Dalton felvételét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13. Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg, addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeuról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhártot Illia bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társultagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitott tavában a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump, amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges.
3: Az időjárásról.
7: Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Egyrészt folytatjuk dalokkal, másrészt meg majd egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt!

0: Szegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Timing.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7:00-18:00-ig, szombaton 7:00-13:30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
6: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetés következik, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk erről beszámolni, a ceglédi rendőrkapitányságról, aki ott van a telefonvonal másik végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából ezen a héten is.
3: Szervusz Gábor, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
2: Hát lesz miről beszélnünk bőségesen, úgyhogy de kezdjük szokás szerint a bűnügyi krónikával. Mennyire volt terhelt most ez a hét ilyen szempontból?
3: Átlagos hetet zártunk, volt ebben minden, tehát voltak vagyonelmi bűncselekmények, volt azért egy kis garázság, akár testisértés is, tehát volt minden, persze csalások is vannak, hiszen hát mindig ilyen online csalások is, de most olyan nagyon nagy tárgyisúlyú ügyünk nem volt, amiről most azonnal be kéne számolni, hogy hú, mi történt. Viszont van egy pár olyan dolog, amit elmondanék az online cselekményekkel kapcsolatban, hiszen ezzel mindig jön újabb dolog. Eddig mi nem találkoztunk vele, vagy hirtelenjében az elmúlt héten két alkalommal is cégek jelezték felénk, hogy például az ügyészség nevében kaptak egy levelet, ahol ilyen kurta furcsán simán valami kitalált nevű ügyész írja alá, és felszólítják a céget, hogy az alá linken nézzék meg, hogy mit küldtek, és arra reagáljanak. Na most ezeket a linkeket általában ilyen adathalász linkek, tehát gyakorlatilag azért van, hogy ennek segítségével akár klónozzák azt a gépet, ami ahonnan ezt megnyitják, vagy más módon különböző adatokat szerezzenek meg a gépről, vagy esetleg olyan adatokat tartalmaz, hogy most azonnal bankkártyával fizessenek be X összeget, és akkor majd nem lesz probléma. Az a lényeg, hogy ügyészség nem küld ilyeneket, pláne ilyen hangnemben, meg ilyen módon, sima e-mailekben, tehát nincs gyakorlatilag rendes fejlécce a leveleknek, ügyészi fejlét, maga az e-mail cím, amiről küldik, az sem a ügyészségnek a megfelelő e-mail címe, tehát nem tartalmaz az mko.hu címet. Mindenképpen arra alkalmas, hogy megtévesszem mondjuk az embereket. Azt szeretném kérni, hogy ha ilyet kaptam, akkor nem kell megnyitni.
2: Nem bizony.
3: De már volt korábban, hogy külföldi ügyészségtől hasonló jellegű e-mailek érkeztek magánembereknek is, nem csak cégeknek is. Ezekre is érvényes, hogy a külföldi ügyészség sem fog magánembereket levéllel bombázni. A hivatalos ügyintézésnek nem ez a módja. Tehát ezeket a leveleket, ezeket nyugodtan lehet törölni, és nem kell vele foglalkozni. Igen. Mert utána meg csak baj van vele, ha megnyitják ezt a linket, amit küldenek.
2: Igen, igen, nagyon-nagyon észnél kell lenni. A drogos világ mennyire volt aktív most a múlt héten?
3: Most viszonylag csend volt, hiszen az elmúlt héten kábítószerrel kapcsolatban nem kellett intézkedni, nem volt boldult állapotban eltetett vezetőnk se, nem volt más módon a képbe került személy, akivel szemben kábítószer miatt kellett volna eljárnunk. Szerintem nem minden hét lesz ilyen csendes, tehát biztos, hogy legközelebb már azért be tudunk számolni újabb eredményekről. Ugyanakkor az viszont fontos tény, hogy a kristályfogyasztás azért az nem fog megszűnni, tehát tudjuk jól itt van a területünkön.
2: Na, sajnos,
3: igen. A kábítószeres visszaeléseknek a jelentős részét, és ezek a kristályhasználattal kapcsolatban lesz majd egy pár dolog, amit majd el szeretnénk a jövőben mondani, illetve tartunk majd olyan akciókat, hogy próbáljuk ezt valamilyen szinten visszaszorítani. Ez a fő ellenség most a kristálya az útjainkon és a közterületeken. Erre kell odafigyelni nagyon.
2: Nagyon-nagyon fontos, igen. Meg hát az utakon amúgy is oda kéne figyelni, de hát ez valahogy most nagyon nem sikerült, tehát a baleseti statisztikánk most hát az átlagnál jóval rosszabbat mutat. 9 balesetről kell beszámolnunk, és sajnos bizony halálos kimenetelű baleset is történt a múlt héten. Hogy is történtek
3: igen,
2: ezek?
3: Nagyon, nagyon fekete hét volt ez, nagyon sok volt a baleset, és nagyon-nagyon sok volt a sérülés is, hogy említetted, sajnos volt halálos kimenetű baleset is. Hát nem is tudom elmondani gyakorlatilag, hogy most kikivel hogyan ütközött, mert itt aztán minden van a közlési helyzet értékelése során. Tehát éppen a bevezető beszélgetésnél tárgyaltuk, hogy talán a lovaskocsi és a légijármű egyedül, ami nem jelentkezik meg ezekben a balesetekben.
2: Igen,
3: tehát
2: igen.
3: Itt aztán személygépkocsi elektromos kerékpára ütközött, vagy tehergépkocsi ütközött személygépkocsival, vagy személygépkocsi segélymotor kerékpára, vagy személygépkocsi kerékpára. Akkor volt a motorkerékpáros baleset, mint a 4-esen. És aztán utána voltak a pályaelhagyások a személygépkocsik részéről.
2: Nem is egy.
3: A 9 balesetből 4 esetben úgy történt a baleset bekövetkezése, hogy nem volt más részes ebben a balesetben. Tehát gyakorlatilag 3 alkalommal a személygépkocsi elhagyta a pályatestet, és például így sérültek meg ketten egy baleset során, könnyen, szerencsére, így volt a halálos is, hiszen ott is a motoros csúszott ki az úton.
2: Igen.
3: A többi öt esetben ott, tehát ott pedig az előbb, amit elsoroltam, közlekedési eszközök, ezek ütköztek egymás,

0: látható forgalom növekedéssel, ezek ettől függetlenül történtek, ugye?
1: Legkorábbi balesetünk az 8 óra 35 perckor következett be a Boeing területén.
0: Igen.
1: A legkésőbbi, az pedig hát az olyan 16-30, tehát fél ötös idő, délután fél ötös időszakban. Tehát nem az éjszakai órákban történtek a balesetek, hanem minden balesetünk, ez a 9 baleset gyakorlatilag egy kb. 10-11 órás időintervallumban történt reggeltől kora délutánig.
0: Igen.
1: Tehát jó láthatási viszonyok mellett nincs köd, nincs záporeső, gyakorlatilag nem, semmi nem korlátoz a látás viszonyokat, nincs út, annyira csúszós.
0: Abszolút,
1: út,
0: igen.
1: És ennek ellenére látod, ennyi balesetünk volt.
0: Igen, igen, igen. Hát ez nagyon sajnálatos. Nem is emlékszem most hirtelenjében, hogy mikor kellett ennyi balesetről beszámolnunk legutoljára. Amikor néha becsúszik egy-egy olyan hetünk, amikor nem kell egyetlen egy balesetről sem beszámolni, akkor is olyan nehéz visszapörgetni így fejben, hogy vajon mikor volt ilyen utoljára. De hát abból...
1: Nagyon régen nem számoltunk már be ennyi balesetről, és nagyon régen nem kellett megemlítenünk azt, hogy sajnos halálos baleset is volt.
0: Igen.
1: Hát látszik, hogy a közlekedési morállal azért komoly problémák vannak
0: bizony, igen.
1: Azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez nem Cegléden korlátozódik, mert szeretik az emberek kiemelni, hogy mert Cegléden ilyen a közlekedési helyzet.
0: Ja, igen.
1: Nem, sajnos ez országos szinten tapasztalható. Tehát az emberek, ahogy közlekednek Cegléden, úgy közlekednek az ország minden területén, és ez látható is. Valahogy nem jó irányba halad ez a tendencia. Tehát a gyorshajtástól kezdve a stopptáblába az elsőségadás meg nem adásáig, a biztonsági jövő nem használhatók, itt aztán van minden.
0: Igen, igen, igen. Sajnos ez egyre inkább jellemző, és tényleg az ember, hogyha hosszabb útra indul, akkor meg kell gondolja tényleg, hogy akkor mennyi időt szálljon rá, mert bizony az ilyen rendetlenkedő sofőrökre, egyáltalán közlekedőkre számítania kell, főleg, hogyha akár több száz kilométeres útra indul.
1: Így van.
0: Igen. Hát ezzel a sajnálatos hírrel zárjuk akkor ezt a mostani összefoglalót. Hát nagyon remélem, hogy nem nagyon lesz ilyen, hogy 9 baleset, majdnem 10, egy hiány 10 balesetről kell beszámolnunk majd, és a jövő hét már sokkal kedvezőbben fog alakulni ilyen szempontból is. De hát ezt majd meglátjuk a jövő héten, amikor ismét beszélgethetünk majd Karasz Csabával, akinek nagyon szépen köszönjük az információkat és a nagyon fontos tanácsokat, intermeket is. Úgyhogy Csaba, innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, Gábor, viszont hallásra, szervusz.
2: Cegléd Rádió.
3: A dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg, addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeu-ról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhárt Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitott tavában a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most a reklámokat követően a dalok és programajánló, tartsanak ezért is velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyőr tér 11.
2: Reklámot hallottak.
9: Cegléd Rádió.
2: Friss zenék és egykori kedvencek.
9: Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a ceglédi futókör. A futás mellett sem marad el a közösség élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd fürdő futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A Szecesszió csodái építőmű címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Kedves hallgatók, a reggeli műszaknak a jó reggelt Szeglédnek vége. Indul mindjárt a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy mivel. Loco Loco című közös ismerőst játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Az ügyeleti rendszer és a mentők kiérkezés ideje is javulni fog a mentők új főigazgatója szerint. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülési jegyzőkönyvek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a Tisza kabinet. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el, közölték. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormány főbeszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról. De szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésével, a vízidíj bevezetésével és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Hozzátették, hogy a nyilvánossá váló összödi beszéd morális válságot okozott, a közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakhoz vezetett. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott összödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
2: Az időjárásról.
6: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. I know.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Skiták régen, Skiták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A déli báb kávézó és street food

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot Dés László és Geszti Péter az alkotótársakkal. A Petőfit Wunderlich József főszereplésével, Horváth Csaba rendezésével 2027 őszén mutatják be a Vígszínházban, a szabadtéri ősbemutató pedig a jövő nyáron lesz a szegedi szabadtéri játékokon. Dés László, Geszti Péter és az alkotótársak Bíró Bence és Horváth Panna vadonatúj műfajokon átívelő nagy formátumú zenés darabja Petőfi Sándor életét dolgozza fel drámaian, líraian, sok humorral és szenvedéllyel. Petőfi alakját kiszabadítjuk a gránitba faragott pózokból, és egy olyan öntörvényű fiatalember történetét meséljük el, aki akár ma is itt élhetne közöttünk. Petőfi életének utolsó 5 évén keresztül mutatjuk be, ki volt ő. Színész, katona, politikus, forradalmár, fér, családapa, és a valaért legnagyobb magyar költő, vagyis a kora legnagyobb rockstárja. Egy húsvér srácot láthatunk majd, fogalmazott tehát Geszti Péter a darabbal és a karakterrel kapcsolatban. A bemutató Horváth Csaba rendezésében, ahogy mondtam, 2027 őszén lesz látható a Vígszínházban, az előadás július 9-én a szegedi szabadtéri játékokon mutatják be először. A legendás költő szerepében tehát Wunderlich József lép színre, aki a Vígszínház évadnyitó eseményén el is énekelt egy dalt a készülő zenés darabból, hatalmas közönség sikert aratva. Dés László zeneszerzés, Geszti Péter dalszövegíró közös műzikeljei Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb kortárs színházi alkotásai közé tartoznak. A Dzsungel könyvét 1996-ban, a Pál utcai fiúk című darabot 2016-ban mutatták be. A Vígszínház évadnyitó eseményén is elhangzott, hogy a 2026-27-es évadban 9 bemutatóval várják a közönséget. Hogy pontosan mely darabokról van szó, ez is kiderül a blik.hu oldalról.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalról ajánlok kedves hallgatók a folytatásban olvasni valót. Costa Ricában szeptember 15-én ünnepelték a függetlenség napját, amihez az ott élő Dobó Ági is csatlakozott. Boldog függetlenség napját, Costa Rica! Már harmadik éve hívhatjuk az otthonunknak a világ egyik legcsodálatosabb országát, írta az Instagramon a korábbi szépségkirálynő, aki 2024-ben költözött családjával Közép-Amerikába. Dobó Ági a posztjában arról számolt, hogy Costa Rica idén már a 205. évfordulóját ünnepelte a Spanyolországtól való elszakadásának. Érdekességként megemlítette, hogy a függetlenséget 1821-ben Guatemalában hirdették ki, így az ország lakói is csak egy hónappal később jutott el a hír. Ezzel a témával is foglalkozik a Blik, de maradunk még a Bliknél. Olá Gergő augusztus végén Salgó Tarjában nyitott egy girosz bárt, amely egyből vonzani kezdte a helyieket. Az énekes nem csak a régi álmát váltotta valóra, de a városnak is szeretett volna adni valamit. Egy újabb mérföldkőhöz ért az életem, ugyanis egy újabb álmomat sikerült valóra váltani, hála érte Istennek és a családomnak, mondta az Instagramon közzétett videójában Olá Gergő, aki már gyerekkorában rajongott a finom ételekért, és otthon állandóan különleges szendvicseket készített. Mindent összeraktunk, ami volt. Volt, hogy csak egy kis párizsi volt, meg zsömle, de mindig szórtam rá valamit a fűszerekből pluszban, mindig raktam rá valami kence ficiszval, mindig alkottam otthon valamit, meséltem. Az énekes a videójában arról is beszámolt, hogy már egészen fiatalon szeretett volna egy büfét, ahol finom ételek mellé ültetheti le az embereket, ami végül 2026-ban Salgó Tarjában valósult meg. Ezzel is foglalkozik a portál. És még mindig blik.hu oldal. Krizsó Szilvia mindennapjai mostanában a kommunikációs és vezetői tréningek tartása, valamint a podcast készítése körül forognak. A műsor számára igazi szerelem projekt, amely egyfajta önterápiává is vált. Mint mondja, korábban rengeteg időt veszegetett azzal, hogy a múltól rágódott, vagy a jövő miatt aggódott, de a podcast elindítás óta sikerült a jelenre koncentrálnia. Ez a változás nem csak a munkájában, hanem az élet felfogásában is megmutatkozik. Ez egy szerelem projekt, ami önterápiává is vált, mert egyre jobban segít a jelenben maradni. Korábban rengeteg időt elpocsékoltam azzal, hogy a múltól rágódtam, vagy a jövőn aggódtam. Viszont mióta elindult a podcast, valahogy lefüldelt. A legfontosabb tanúság számomra, hogy akkor élünk a legboldogabban, ha a végtelenségig megpróbáljuk leegyszerűsíteni a dolgainkat, és leginkább a jelenre koncentrálunk, említette a műsorvezető Krizsó Szilvia. A blik.hu oldalon erről is olvashatnak.
0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Több felé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.

0: Szombaton a mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai plusz-minusz 2 második felvonása. Martin Garrix felvételét játszom, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád. Mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. A Kossuth étterem napi ajánlatai. Lencseleves, A menü gyrosz, sült burgonya, caciki öntet, B menü piszkeszósz, sült csirkecomb, C menü rántott mozzarella sajt rizssel, tartárral. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990 telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja Alma Mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Sirius-ban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
5: Az időjárásról.
6: Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken, borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántól kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
5: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. A Plusz-minusz-kettő nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, hallgassanak rám.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovasparkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
0: Ceglédi Rádió.

0: is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. Amikor eltűnnek az akadályok az útból, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma igyekez minél több időt tölteni mozgással, edzéssel, kirándulással, mivel ma ezek a tevékenységek szinte duplán hasznosulnak benned. Ha az egészségi állapotodon szeretnél javítani, vagy csak egyszerűen jó kondícióban maradnál, akkor ez most döntő jelentőségű lehet. Kipróbálnál egy új mozgásformát? Ma kezdj bele abba is! Bika, ma egy munkád vagy egy helyzetben tanúsított viselkedésed okán hirtelen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és ez növelheti a személyes vonzerődet is valakik szemében. Ma talán még olyanok is felfigyelnek rád, akik eddig közömbösek voltak irántad. Élvezd a helyzetet, és mondj igent egy izgalmas meghívásra. Ikrek, ma előkerülhet a múltad egy emléke, vagy felbukkanhat valaki, aki a régi időkre emlékeztet. Könnyű eljátszani ilyenkor a gondolata, mi lett volna, ha másképpen alakulnak a dolgok, de hidd el, ma már ez történelem. Visszahozni nem lehet a múltat, legfeljebb kezdeni lehet valakivel egy új jövőt. Rák, ma jó hírt kaphatsz, de ennek a környezetében nem biztos, hogy mindenki veled fog örülni. A változás ugyanis, ami előtt állsz, valakinek talán nem olyan jól jön, mint neked. Légy óvatos, és ne hagyd, hogy lebeszéljenek valamiről, vagy esetleg meggátoljanak valamiben, ami számodra fontos és pozitív. Oroszlán, ma lendületbe kerülhetsz, az önbizalmad megnő, és energiával is bőven el leszel látva, így minden feltétel adott, hogy valamiben, ami számodra nagyon fontos, előre haladást érj el, esetleg pontot tegyél a végére. Ne szegje kedvedet az sem, ha valaki esetleg akadályozna. Ugord át, hogy kerüld meg, hozd ki a maximumot a mai napból. Szűz, ma végre lehetőséged lesz egy kicsit lazítani és tervezni a közeljövőt, talán egy utazást vagy egy közös időtöltés valakivel, aki számodra a legfontosabb. Légy azonban most kreatív, nézz utána olyan megoldásoknak is, melyek kívül esnek a szokásos kereteken. Tedd különlegessé az alkalmat, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 óráján.

0: Folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma választanod kell, hogy a szívedre vagy a józan eszedre hallgatsz, és a döntés korán sem lesz olyan egyszerű, mint hiszed. Az érzelmeid ugyanis elragadhatnak, és elhomályosíthatják a tisztálátásodat, és persze az sem olyan nagy baj, ha az érzéseid győzedelmeskednek, néha ugyanis nem árt kiengedni a gőzt. Skorpió, ma ne feledkezz meg kifejezni az érzéseidet, amikor egy hozzád igencsak közel állóval töltöd el az időt. Mondd el, mit gondolsz róla, hogyan érzel iránt, amíg akkor is, ha tudod, ezzel ő tökéletesen tisztában van. Mindenkinek jól esik ugyanis a megerősítés, különösen akkor, ha elfogja a bizonytalanság, mint őt ma. Nyilas, tölts ma minél több időt mozgással, és ha lehet, tedd mindezt a szabad ég alatt. Ma ugyanis a boldogság hormonjaid, melyek megmozdulnak benned, növelik a motivációt, így minden pozitív energia, amely felszabadul, duplán hasznosul. Ha pedig mindezt egy társal vagy egy közösségben teszed, a hatás tovább többszöröződik. Bag, ma intenzív kommunikációt eredményezhet egy találkozó egy ismerőssel vagy baráttal, ami hozhatja azt, hogy egymás kölcsönösen jobban megértitek, de azt is, hogy kiújulnak bizonyos régebbi ellentétek, hogy a beszélgetés melyik irányba indul el, az pedig te fogod eldönteni azzal, hogy miképpen reagálsz egy ponton elhangzó félreérthető megjegyzésre. Vízöntő, ma egészséges mértékben növekedhet meg az önbizalmad, amikor kiderül, hogy nem csak a munkádban vagy sikeres, hanem pénzügyileg is eredményesebb időszak vár rád, mint ami erre számítottál az elmúlt időszakban. Végül majd kiderül, hogy annak a hozzád közel állónak lesz igaza, aki már egy ideje azt hajtogatja, nem eszik olyan forrón a kását. És végül halak, ma légy nyitott egy beszélgetésre, egy új kapcsolatra, vagy kezdeményezésre, mivel a számodra egy nem várt pozitív fordulatot is hozhat. Olyan értékes információk birtokába juthatsz most, melyel, ha ügyesen gazdálkodsz, pénzügyileg sikeresebbé teheted ezt az évet, mint amelyre előzetesen számítottál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Hazugságban éltem.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Tegléd Rádió 92.5.

0: Kedves hallgatók, tisztelettel jelentem, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Utána azonnal játszom David Guetta és a Republic zenét, az I Don't Wanna Wait című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig egy pöppet, ha mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 17-ével csütörtökkel. Ezért is füleljenek rám.

0: szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: long time. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió Szent Mártoni Kincsem Lovas Parkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: hallgatók, szeptember 17-e van, a mai napon a zsúfiák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Robin és Lambert nevű ismerőseiket, és egyébként a zsúfia görög eredetű név jelentése bölcsesség, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, hamarosan pedig születésnap a zenészekhez zenei forduló, kamaradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.

Már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal. Kedves hallgatók, 1946-ban született David Williams, session gitáros, aki több Michael Jackson albumon is gitározott. 1969-ben született Keith Flint, a Prodigy zenekar frontembere. Sajnos már nem lehet köztünk, 2019-ben öngyilkosságot követett el. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion első és második korongjait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az első felvonás a zenekar harmadik stúdióalbummal. A lemezt egyébként a Use Your Illusion turné alatt adták ki a második albummal együtt, amely az első rész folytatása volt. Gyakran egyébként dupla albumként emlegetik a két alkotást. Az album a másodikén debütált a Billboard listán. Az első héten 685,000 darabot adtak el belőle, így a Use Your Illusion 2 mögé került, amiből 770,000 darabot vettek meg az első héten. Mind a két album 7-szeres platina minősítést ért el. 1968-ban született Anastacia, amerikai énekesnő, dalszövegíró és zenei producer. A 80-as évek elején kezdett el táncolni. 1985-től 92-ig az MTV The Club műsorában volt az állandó tánckar tagja. Később számos zenész és énekes stúdióalbumán vokálozott, illetve háttértáncosként tűnt fel videóklipekben. 1999-ben vált ismerté az I'm Out of Love című szerzeményével. A 2000. június 10-én megjelent Not That Kind elnevezésű stúdióalbumából 5 millió kelt el világszerte, és nemzetközi sikereket aratott, majd 4-szeres platina lemezzé vált. Karrierje kezdetén olyan legendás zenészek és előadó művészek figyeltek fel az énekesnőre, mint Michael Jackson, Elton John, Luciano Pavarotti vagy Mariah Carey. Pályafutásának kezdete óta 7 nagy lemez, 2 válogatás és 3 koncertalbumot adott ki. Több mint 52 millió lemezt adott el világszerte, leginkább Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, illetve Óceániában ismerik el a munkásságát. Művészetére hamarabb felfigyelt az európai és a brit zeneipar, mint az amerikai. Az Egyesült Királyságban és Európában előbb ismerték el művészként, mint hazájában, ami már pályafutása legelején is észlelhető volt. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy Anastacia ma ünnepel, megénekel is nekünk a folytatásban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: képlet.
1: Közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat méretünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
2: Szeglét Rádió, változatos és friss!

0: X-2-nek vége, kedves hallgatók, mindjárt indul a csütörtök délután, azonnal mutatom, hogy mivel. A hírek után Zara Larsson és David Guetta közösét játszom, a címe On My Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, borongós idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Kisebb földrengés volt Horvátországban, a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni.
2: Az időjárásról.
7: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, mert ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön ugyanis egy beszélgetés, ezért is maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ahogy ígértem, már is egy beszélgetés szól, kedves hallgatók, itt a 92-tön. A téma az egészségünk. A riporter Szatmári Gábor.
1: Tegléd Rádió. 92-t.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk aktuális, immáron szám szerint 48. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, és most is telefonon tudunk értekezni, úgyhogy köszöntelek innen a stúdióból. Szervusz, doktornő!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Már a múlt héten is beszélgettünk az iskolakezdés nehézségeiről, tegyük ezt idézőjelbe, is, meg nem is. Szóval vannak azért olyan dolgok, amire ilyenkor oda kell figyelni a szülőknek is, hogyan tudjuk komfortosabbá tenni a gyerekek napjait. És hát ugye a pihenésről nagyon sok szó esett az elmúlt részben is, és tulajdonképpen erre hegyezzük ki a mostani beszélgetést is, hiszen a pihenés nem csak abból áll, hogy a gyerek lefekszik, aztán elalszik, aztán reggel meg föl kell, hanem ennek azért egy kicsit összetettebb rendszere is jó, hogyha van, ugye?
3: Igen, és bár ennyire egyszerű lenne ugye ez a mindennapokban, de szerintem nagyon sok szülő tapasztalja azt, hogy bár sejti és tudja azt, hogy a pihentető alvásnak nagyon nagy Igen. szerepe van a gyermekek mind testi, mind mentális egészsége szempontjából, ami pedig fontos, hogy az iskolában is minél jobban vegyék az akadályt, de ugye a mindennapi élet és tevékenység során is. Tehát alapvetően szerintem nem azzal van a probléma, hogy mondjuk ne tudnánk, hogy ez fontos, és ez jó, hanem így a gyakorlatban szoktak elcsúszni a dolgok, amikor a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor ott vannak problémák.
2: Igen. Milyen tanácsokat tudunk adni a szülőknek, hogy mivel tudják segíteni ezt a folyamatot, hogy a gyerek valóban kipihenje magát, és kipihenten induljon el reggel az iskolába?
3: Hát először is szerintem legyünk nagyjából tisztában azzal, hogy a gyermekünknek nagyjából hány óra alvás időre van szüksége.
2: Igen, ez sem egyforma. Igen.
3: Is beszéltünk, így van, és nagyjából ezt próbáljuk követni. Illetve a másik dolog, amit így figyeljünk meg, hogy a gyermekünkkel kapcsolatosan mi a tapasztalatunk, hogy ő azért alapvetően egy kipihen gyermeknek számít, könnyen veszi az akadályokat, nem azt látom rajta, hogy minden nap kimerült, fáradt, nehezen koncentrál, tehát hogy alapvetően honnan indulunk, egy nagyjából jól működő alvásrendszerrel, vagy pedig már problémával, mert azért ez meghatározó tud lenni. És alapvetően szerintem kezdjük az egészet egy megfigyeléssel, azzal, hogy ez a mi családunkba, akár az esti rutinok, és a gyermekünk életét fókuszba téve ez hogyan történik, mert onnan tudunk konkrétabb dolgokat és tanácsokat is adni, hogyha látjuk azt, hogy nálunk például otthon, ez nem a mi családunk példája, csak úgy szemléltetésként, úgy működik a napirend, hogy hát sajnos megcsúszunk és kicsúszunk a vacsorával, ezáltal későbbre tehető a fürdés, és hogy mondjuk ilyen 9 óra után kerülnek ágyba a gyermekek, és milyen állapotban? Fáradtan, így elalvásra készen, vagy még felpörgött állapotban, és mi történik a lefekvés után? Tehát nehezen alszik el, nehezen hangolódik rá dolgokra, tehát hogy mivel állunk szembe, szerintem ennek a megfigyelése az egyik legfontosabb pont, hogy lássuk konkrétan. Onnantól tudunk beavatkozni, hogy végül is így mit csináljunk, és mit tanácsoljunk.
2: Igen, és nem mindegy, hogy egy gyerek van, 2, 3 vagy 4, ugye? Tehát...
3: Nyilván több szempontból sem. Egyrészt az esti rutin kialakításában minél több családtagot kell figyelembe venni.
2: Igen.
3: A családtagoknak az egyéni preferenciára, egyéni szokásaira, egyéni minőségére figyelembe venni, annál összetettebbé válik ez a feladat, és hát ne felejtsük el, hogy, és ezt a több gyermekes szülők szerintem szintén tapasztalják, hogy alapvetően a gyermekek között is hiába egy szokás, egy családi rutin, de eltérő igények meg szükségletek lehetnek.
2: Bizony.
3: Tehát lehet, hogy mondjuk egy 3 gyermekes családnál lesz olyan gyermek, aki teljesen autonóm működik, és önállóan, és mondjuk így 8:30-kor már lefekszik, és relatíve könnyen elalszik, de lehet, hogy lesz egy olyan testvére, aki meg az ellenkezője ennek. Tehát alapvetően tényleg ez még így árnyalni szokta a lehetőségeket.
2: Igen, ugye esténként a mi időnkben még sokszor meséltek nekünk, édesanyám is odaült az ágyam szélére, és elővette egy meséskönyvet. Az igaz, hogy abban a pillanatban szinte, ahogy megtanultam olvasni, még szinte elsős koromban, én onnastól fogva már jobban szerettem magamnak olvasni a meséket, mert imádtam olvasni. Emellett pedig akkor nagy divatja volt még a diafilmeknek például, és ezek is nagyon szép hangulatos estéket eredményeztek. Eleinte főleg anyukám vetített nekem, aztán amikor megszületett a húgom, és egy kicsit már nagyobb lett, akkor már én voltam a mozigépész, úgymond, és én vetítettem neki. De ezek ilyen nagyon jó hangulatú esték voltak, ami után olyan jól esett ágyba bújni.
3: Igen, itt a mesére térnék ki, és nagyon-nagyon sok fontos pont következhet ebből. Tehát önmagában, hogyha így nyilván mesét hall a gyermek, az minden szempontból nagyon pozitív, és most ebbe kevésbé mennék bele, hogy mind a szókincsének a fejlődése, mind a képzelő erejének a fejlődése, a kreativitásának a fejlődése, illetve a megküzdési stratégiái, hiszen mondjuk a meséknek van néha olyan tanulság, olyan üzenete, amit ő egyébként is értékként el tud tenni, de ebbe szeretnék kevésbé belemenni, hanem inkább abba, hogy miért jó, ha ez mondjuk így az esti rutinunknak a része. Mert itt ahhoz, hogy jól működjön a rendszerünk, és a rendszerben jól működjünk mi magunk és a gyermekeink, ahhoz egy jól működő rutinnak kell lennie, amiben vannak bizonyos fix pontok, amik képviselik az állandóságot egyébként a gyermek számára.
2: Számára is fontos ez, bizony.
3: A biztonságot, meg a kiszámíthatóságot, hogy ezt tudja, és ezt fogja saját magában azt a biológiai órát is tovább vinni, amire aztán ő egy jól kiszámítható, rutinnal rendelkező, saját működésű ember lesz. Tehát szól ez a biztonság érzésadásáról, szól ez a jó működésről a mindennapokban is. És még egy pontot odatéve, nyilván az esti mesének, hogyha ez egy ilyen rituálésszerűen történik, hogy már lekapcsolt villanynál egy kis világítással, vagy esetleg már nem az a nagyon éles kék fény, ami éri a gyermekeket, hanem tényleg tud lenni, akkor ez egy nagyon jó előkészítő, úgymond relaxációs lehetőség is, ami támogatni fogja az elalvást.
2: Igen, hiszen a melatonin termelést ez is segíti gyakorlatilag, ugye?
3: És akkor itt, igen, erre felfűzve ragadnám meg azt a következő trükköt, vagy inkább stratégiát, hogyha mi ezt szeretnénk támogatni, a minél jobb és békésebb elalvást, akkor nagyon figyeljünk a fényhatásra. És azt, hogy mondjuk a helyiségekben, vagy a nyári időszakban kevésbé van erre kontrollunk, mert nagyon sokáig van világos, de most nem sokára jön az az őszi-téli időszak, ahol a mesterséges világítást használjuk. És például a hálószobában mondjuk így azok a mennyezeti világítások, amik az egész szobát bevilágítják, lehet, hogy célszerű egy ilyen melegebb fényt használni, egy sárgásabb melegebb fényt, és mondjuk a hideg fény és az intenzív erős fény az mondjuk csak az íróasztalnál legyen.
2: Igen.
3: De figyeljünk arra, hogy mondjuk a lefekvés előtti tervezett lefekvésünk vagy elalvásunk előtti másfél-két órában már lehetőleg nagy intenzitású fény ne érjen bennünket.
2: Igen, fontos.
3: Tehát készülhetünk tudatosan úgy is, hogy mondjuk lekapcsolgatjuk a folyosón a lámpákat, tudatosan azt a lámpát kapcsoljuk fel, aminek ilyen melegebb sárgás fénye van. Tehát, hogy ez a direkt kék hideg fény minél kevésbé érje a szemünket, mert ezek a fények fogják meggátolni a melatonin termelését, és ezt ki tudják tolni az elalvásunkat. És ugyan emiatt javasoljuk azt, hogy nyilván gyermekeknél amennyire lehet korlátozzuk a mobiltelefon okos eszközöknek a képernyőidőnek a behatását, tehát az amúgy is egy korlátozandó dolog, de hogy napciklusában se az esti órákra tegyük ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan család, ahol megengedett az, hogy naponta mondjuk egy 15-20 perc mese nézés van akár családilag, hogyha ez benne van a napi programjukban, az ne a lefekvés előtti időszak legyen, mert bezavarhat az alvásciklusba.
2: Értem. Igen, tehát még ilyenekre is oda kell figyelni. És hát persze, hogyha több gyerek van, és ráadásul nem is egy szobában alszanak, akkor a szülőknek még hatványozottabban több feladatuk van.
3: Igen, de mondjuk sok gyerekes családnál így javaslom azt, hogy ne feltétlen így álljunk hozzá, mert akkor ez mindig egy ilyen nagy feladat, ami nagy terhet ró ránk. Van erre is trükk és lehetőség, lehet egy szobába összegyűlni az esti mese ideje alatt, és akkor utána lehet, hogy mindenki megy a szobájába. És itt is egy jól bevált rutin, az is lehet, hogy mondjuk váltogatni, meg van egy ilyen heti rend, hogy mikor kinek a szobájában van az esti mese, vagy hogy tehát több igazából kreativitás identitás, meg preferencia kérdések, mi fog jól működni, de a lényeg, hogy egy rendszer legyen ebben is, mert ha van egy rendszerem, van egy szokásom, hogy nálunk ez így szokott lenni, akkor kevésbé kell este nagyon fáradtan döntéseket hoznunk, és akkor eldönteni akár fontos dolgokat. Tehát ezért javasoljuk is, hogy ez egy rendszer legyen, hiszen estére fáradunk el mi is a legjobban. Nagyon-nagyon jót tesz az idegrendszernek, hogyha este nekem már nem nagy döntéseket kell hoznom, hogy fú, hát nem beszéltük meg, hogy akkor kiválasztja a címesét, hanem erre van egy rendszer, és mindenki tudja, hogy hát igen, hát persze, hogy most a kislányunk fog először mesét választani, és akkor ebbe a szobába fog ez megtörténni.
2: Igen. Fontos ez a rendszeresség, mert akkor tényleg ilyenkor már csak erre kell figyelni, hogy akkor ezeket a pici szabályokat kvázi betartani, és így sokkal nyugodtabban fekszenek le, sokkal hamarabb el is alszanak valószínűleg, és sokkal mélyebben és pihentetőbben tudnak aludni, és másnap akkor az iskolában már nem lesz probléma ezzel, hogy fáradtak lennének a gyerekek.
3: Igen, meg igazából ez talán nekünk szülőnek is könnyebbség, hogy akár nem kell, vagy potenciálisan kevesebb konfliktusba torkollik az, amikor már van ennek egy menete, és mondjuk tudja a több testvér is, hogy akkor holnap ő fog következni a sorba. Meg hát ez tanulság, és ez egy minta, amit a gyermekek is, ha nem is tudatosan, de magukévá tesznek, és majd a saját életükbe szépen beépítenek. És hát igen, nagyon fontos a másik pont, tehát, hogy lehetőleg legyen a lefekvésnek egy fix időpontja.
2: Igen.
3: És azzal azért számoljunk, hogyha egy ilyen fél órán belül még nem tud a gyermek elaludni, ez a fél óra még egy tolerábilis szint. Tehát ott még, az még egy normálisnak számító dolog, de fontos, hogy megtanulja, hogy tényleg ne kapcsoljunk akkor már villanyt, már ne legyenek zavaró eszközök, mobiltelefon, stb., akkor tényleg már ne zavarjanak, és próbáljanak meg egy picit relaxálni. Erre is nagyon sok technika van egyébként, ami segítheti az elalvást. És hát a másik párja és pontja, hogy a felkelést is próbáljuk meg fix időpontban. Tehát arra nagyon, az egy nagyon fix pont, hogy a hétköznapi ébredések azok ugyanabban az időpontban teljenek, tehát ez ne egy random módon legyen, hanem egy fix kiszámított pontban.
2: Igen, fontos a rendszer. A rendszer tényleg valóban, ami tényleg szabályozza az életet, és nem rátelepszik és nyomasztja a gyereket, hanem pont, hogy kiszámíthatóbbá teszi az estéit is, a reggeleit is, és ez nagyon sokat jelent.
3: Igen, és pontosan én nem is feltétlenül szeretném így mondjuk így a szabályozás, meg a szabályok irányába, mert abban van egy kis rigiditás.
2: Igen.
3: Nyilvánvalóan az élet az sokszor állít minket hirtelen helyzetbe, és kell egy megfelelő rugalmasság ennek a napirendnek. Inkább tekintsünk erre úgy, mint a napunknak egy olyan kerete, egy olyan mankója, ami megtart minket és segít bennünket abban, hogy így kiszámíthatóbb életet éljünk.
2: Igen, ami nagyon fontos. Meg az is, hogy lejárt a műsoridőnk, és azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphattak azok a szülők, különösen akik most ismerkednek ezzel a helyzettel, hogy iskolás gyerekeket kell majd szépen altatni és ébreszteni. Úgyhogy ezeket a jó tanácsokat nagyon szépen köszönjük dr. Szabó Ivetnek. Ez volt Egészségünkre című sorozatunk 48. része, hogy mi lesz a 49-ben. Hát addig még alszunk egy párat valószínűleg.
3: Igen, én még lehet, hogy javasolnám egy következő témának, mondjuk a vacsora időzítését és az összetételét, hogy azt hogyan tudja befolyásolni mindkét irányba, tehát segíteni is, meg hogyan tudja gátolni is,
2: igen,
3: akár az elalvást gyermekekben,

0: beszélgetés után és Robert Weiss felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6-ig, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Pont hányadik

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 órától.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. Walker dalát játszom nem sokára, címe Better Off. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisállat Eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép, és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái. Például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
2: Az időjárásról.
6: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Övecs és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, remélem velem tart a este, hatig lehetünk együtt. Utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Csak a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatárs. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb Kávézó és Street Foodban.
0: Cegléd

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Méltatlannak találja azt a felállást, amikor is Tideni szóba hozhatja egy hölgy jelentkezővel történt hálószoba titkait, még az ő múltjával azonban nem lehet viccelődni. Kiara Lord agresszívnak találja a rapper Megasztárban való reakcióját. Húha! A Megasztár 9. évadának zsűrigárdája Tidenivel bővült idén, akinek múltjától nem is olyan rég hangos volt a magyar sajtó, ugyanis Dani nyíltan felvállalta, hogy kábítószerfüggő volt, amiről dokumentumfilmet is készített, valamint ennek következtében hordja arcára most már ikonikussá vált fekete maszkot. A TV2 tehetségkutatójának válogatójába érkezett egy-két versenyző, akik Tideni múltjából próbáltak viccelődni, amit a rapper nem nézett jó szemmel, sőt, kifejezetten sértőnek vélte, és be is szólt ezeknek a jelentkezőknek. Kiara Lord ezt a jelenetet Lakatos Leventével vitatta meg közös podcast műsorukban, ahol a felnőtt filmes részletezte, miért nem tartja helyén valónak Tideni reakcióját. Kiara és Levente a beszélgetés során abban egyetértettek, hogy Tideni elutasítja az öniróniát, és nem fogadja jól, ha a műsor alatt felemlegetik a múltját. Dani agresszívan nyilvánult meg, amikor az egyik versenyző viccelődött a szerhasználattal, és ő azt támadó jelleggel reagálta le. Szerintem ez annyira nem helyén való, kezdte Kiara, majd így folytatta. A Dani nyomorán nem szabad nevetni, de azon lehet vihorázni, hogy melyik nővel milyen viszonyban volt. Ugye ott volt a válogatóra Snezi nevű lány, és ott Dani hozta szerintem őt olyan helyzetbe a somolygással, meg mindennel, hogy mindannyiunk számára kiderült, hogy ott mi történt. Szóval ő felhatalmazva érzi magát, hogy kiteregesse másnak a magánéletét, mondta Kiara Lord, aki azt is hozzáfűzte, hogy itt megint előjött az, amit ő a legjobban utál, ugyanis a komment szekcióban még Dani csak egy menős rác volt, aki levart valakit, addig a lányt lehorták mindennek. Erről is ír a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a Lapszemlét a nemzetisport.hu oldalon folytatjuk. Sorozatban 8-szor kezd európai kupafőtáblán a Ferencváros. A Celtic elleni idegenbeli csata előtt Borbola Bence Lisztes Krisztiánt fogadta, és a kölcsönben újra itthon futballozó csatár őszintén beszélt neki az elmúlt évek hányattatásairól, miközben megmutatjuk azt is, írja a portál, hogy édesapja, idősebb Lisztes, ennyi idősen milyen mutatókkal büszkélkedett az NB1-ben. Emellett Dibusz Dénessel is nagy interjú készült, és a ferencvárosi kapusok korábbi két glasgowi kupameccs emlékeit is megosztotta az olvasókkal.

0: mutatjuk, írja a portál, milyen bombákat eresztett meg a mögöttünk lévő Liverpooli éveiben. És még Veszprém gála a Füchse Berlin otthonában, a BL-ben, Konakov interjú a címvédésre készülő Falkonál, Kokó 2-3 érmet vár a bunyósoktól az EB-n, 1956, 1976 és 1996 olimpiai hőseit ünnepelte a MOB. Ezekkel a témákkal, eseményekkel, sportolókkal is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal, és ezzel együtt persze az újságformátum is.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 1925 Cegléd rá.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
12: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
12: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
12: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. Kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Tisztelt mozgásstúdió, drága B-et Jim! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
8: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym mozgásstúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő lesz elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva. Elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter, ex-külügyminiszter, csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban megkérdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett őszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. 20 civil köztük 2 gyerek is megsérült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedet ért találat. Egy civil meghalt, egy másik megsérült. Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Svédországban, a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos felhős idő, nyugaton és északon több felé lehet eső. A szél egyre nagyobb területen megérénkül, néhol megerősödik. Délután 18-30 fok valószínű, nyugaton lesz a leghűvösebb. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Közlekedési információ.
10: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kívánt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez még ebben a szűk 60 percben is, a következő egy óra hosszában. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal, szeptember 17-ével foglalkozok. Maradjanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.
2: Vált

0: these beautiful things that are.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovasparkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándorkiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovaspark azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovasparkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arzész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Sziasztok! Szeptember 17-e van, a mai napon a zsófiák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Robin és Lambert nevű ismerőseiket, és egyébként a zsófia görög eredetű név jelentése bölcsesség. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel zenei évforduló, kamaradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

Már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei fordulókkal. Kedves hallgatók, 1946-ban született David Williams, session gitáros, aki több Michael Jackson albumon is gitározott. 1969-ben született Keith Flint, a Prodigy zenekar frontembere. Sajnos már nem lehet köztünk, 2019-ben öngyilkosságot követett el. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion első és második korongjait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az első felvonás a zenekar harmadik stúdióalbuma. A lemezt egyébként a Use Your Illusion turné alatt adták ki, a második albummal egy

0: a Love című szerzeményével. A 2000. június 10-én megjelent Not That Kind elnevezésű stúdióalbumából 5 millió kelt el világszerte, és nemzetközi sikereket aratott, majd négyszeres platina lemezzé vált. Karrierje kezdetén olyan legendás zenészek és előadó művészek figyeltek fel az énekesnőre, mint Michael Jackson, Elton John, Luciano Pavarotti vagy Mariah Carey. Pályafutásának kezdete óta 7 nagy lemez, 2 válogatás és 3 koncertalbumot adott ki. Több mint 52 millió lemezt adott el világszerte, leginkább Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, illetve Óceániában ismerik el a munkásságát. Művészetére hamarabb felfigyelt az európai és a brit zeneipar, mint az amerikai. Az Egyesült Királyságban és Európában előbb ismerték el művészként, mint hazájában, ami már pályafutása legelején is észlelhető volt. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy Anastasia ma ünnepel, megénekel is nekünk a folytatásban.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zenenaptár volt végén. 1983-ban Vanessa Williams színésznő énekesnő lett az első fekete bőrű szépség királynő Amerikában. A címről azonban 1984-ben lemondott, miután mesztelen fotók jelentek meg róla. A macska rúgja meg 1988-ban tört be a zene világába a The Right Stuff című albumával, melyen 3 Grammy jelölést kapott. 1992-ben megjelent Save the Best for Last kislemeze, hetekig vezette a slágerlistákat, és még Grammy jelölést szerezve. 1995-ben a Colors of the Wind című dala a Pocahontas című Disney rajzfilm betilt dala lett. Egyébként 2006 és 10 között a Ki ez a lány című amerikai sorozatban Wilhelmina Slater szerepét alakította,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat méretünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: ma mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerő szól majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, szabályoznak a kiskorúak közösségi média használatát. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül, közölte a központi nyomozó főügyészség. Bár a neveket a főügyészség nem említette meg, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szabályozna a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. Az indítvány beszüntetné azt is, hogy a szolgáltatók a hosszú időtartamú programhasználatot jutalmazó és ezzel függőséghez vezető tartalmakat osszanak meg a 18 év alattiakkal. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarner-öböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni.
12: Az időjárásról.
13: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben lehet kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Pröszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána amilyen Szatmári Gábor, utána Vörös Tándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Mindenképpen maradjanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeptember 20-án különleges hagyományőrző programokkal várják a családokat a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A kezdés 9 óra. A nap folyamán többek között közös dobolás, népdalkör, mesemondás, citerazene, ősi hangszerek bemutatója, dobcsapat és karakürt koncert is színesíti a programot. A jurtákban egész nap kézműves foglalkozások, rovásírásos gyermekprogramok és különböző bemutatók várják az érdeklődőket, valamint megtekinthető a Szkíták régen, Szkíták ma vándor kiállítás is. Tartalmas családi nap hagyományokkal, zenével, kézművességgel és közösségi élményekkel. A rendezvény látogatása díjmentes, a Kincsem Lovas Park azonban belépő díjas. Mindenkit várnak szeretettel, tehát szeptember 20-án a Tápióczentmártoni Kincsem Lovas Parkban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István. Közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszín, tehát mondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik. A déli báb kávézó és street food.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot Dés László és Geszti Péter az alkotótársakkal. A Petőfit Wunderlich József főszereplésével, Horváth Csaba rendezésével 2027 őszén mutatják be a Vígszínházban, a szabadtéri ősbemutató pedig a jövő nyáron lesz a szegedi szabadtéri játékokon. Dés László, Geszti Péter és az alkotótársak Bíró Bence és Horváth Panna vadonatúj műfajokon átívelő nagy formátumú zenés darabja Petőfi Sándor életét dolgozza fel drámaian, líraian, sok humorral és szenvedéllyel. Petőfi alakját kiszabadítjuk a gránitba faragott pózokból, és egy olyan öntörvényű fiatalember történetét meséljük el, aki akár ma is itt élhetne közöttünk. Petőfi életének utolsó 5 évén keresztül mutatjuk be, ki volt ő. Színész, katona, politikus, forradalmár, fér, családapa, és a valaért legnagyobb magyar költő, vagyis a kora legnagyobb rockstárja. Egy húsvér srácot láthatunk majd, fogalmazott tehát Geszti Péter a darabbal és a karakterrel kapcsolatban. A bemutató Horváth Csaba rendezésében, ahogy mondtam, 2027 őszén lesz látható a Vígszínházban. Az előadás július 9-én a szegedi szabadtéri játékokon mutatják be először. A legendás költő szerepében tehát Wunderlich József lép színre, aki a Vígszínház évadnyitó eseményén el is énekelt egy dalt a készülő zenés darabból, hatalmas közönség sikert aratva. Dés László zeneszerzés, Geszti Péter dalszövegíró közös műzikeljei Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb kortárs színházi alkotásai közé tartoznak. A Dzsungel könyvét 1996-ban a Pál utcai fiúk című darabot 2016-ban mutatták be. A Vígszínház évadnyitó eseményén is elhangzott, hogy a 2026-27-es évadban 9 bemutatóval várják a közönséget. Hogy pontosan mely darabokról van szó, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: Szegléd Rádió.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalról ajánlok kedves hallgatók a folytatásban olvasni valót. Costa Ricában szeptember 15-én ünnepelték a függetlenség napját, amihez az ott élő Dobó Ági is csatlakozott. Boldog függetlenség napját, Costa Rica! Már harmadik éve hívhatjuk az otthonunknak a világ egyik legcsodálatosabb országát, írta az Instagramon a korábbi szépségkirálynő, aki 2024-ben költözött családjával Közép-Amerikába. Dobó Ági a posztjában arról számolt, hogy Costa Rica idén már a 205. évfordulóját ünnepelte a Spanyolországtól való elszakadásának. Érdekességként megemlítette, hogy a függetlenséget 1821-ben Guatemalában hirdették ki, így az ország lakóihoz csak egy hónap később jutott el a hír. Ezzel a témával is foglalkozik a Blik, de maradunk még a Bliknél. Olá Gergő augusztus végén Salgó Tarjában nyitott egy girosz bárt, amely egyből vonzani kezdte a helyieket. Az énekes nem csak a régi álmát váltotta valóra, de a városnak is szeretett volna adni valamit. Egy újabb mérföldkőhöz ért az életem, ugyanis egy újabb álmomat sikerült valóra váltani, hála érte Istennek és a családomnak, mondta az Instagramon közzétett videójában Olá Gergő, aki már gyerekkorában rajongott a finom ételekért, és otthon állandóan különleges szendvicseket készített. Mindent összeraktunk, ami volt. Volt, hogy csak egy kis párizsi volt, meg zsömle, de mindig szórtam rá valamit a fűszerekből pluszban, mindig raktam rá valami kencefizészval, mindig alkottam otthon valamit, meséltem. Az énekes a videójában arról is beszámolt, hogy már egészen fiatalon szeretett volna egy büfét, ahol finom ételek mellé ültetheti le az embereket, ami végül 2026-ban Salgó Tarjában valósult meg. Ezzel is foglalkozik a portál. És még mindig blik.hu oldal. Krizsó Szilvia mindennapjai mostanában a kommunikációs és vezetői tréningek tartása, valamint a podcast készítése körül forognak. A műsor számára igazi szerelem projekt, amely egyfajta önterápiává is vált. Mint mondja, korábban rengeteg időt veszegetett azzal, hogy a múltól rágódott, vagy a jövő miatt aggódott, de a podcast elindít

0: Más óta sikerült a jelenre koncentrálnia. Ez a változás nem csak a munkájában, hanem az élet felfogásában is megmutatkozik. Ez egy szerelem projekt, ami önterápiává is vált, mert egyre jobban segít a jelenben maradni. Korábban rengeteg időt elpocsékoltam azzal, hogy a múltról rágódtam, vagy a jövőn aggódtam. Viszont mióta elindult a podcast, valahogy leföldelt. A legfontosabb tanúság számomra, hogy akkor élünk a legboldogabban, ha a végtelenségig megpróbáljuk leegyszerűsíteni a dolgainkat, és leginkább a jelenre koncentrálunk, említette a műsorvezető Krizsó Szilvia. A blik.hu oldalon erről is olvashatnak.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: közös ismerősök hamarosan újra szólnak, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Pénteken gyakran zavarhatják felük a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat méretünk, északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső zápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, viszont záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig érkezik Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsudzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Az időjárásról.
6: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 267. adásunkat hallhatják ma, 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyagunk forog majd. Először folytatjuk születi sorozatunkat. Úgymond, most egy kicsit a Bénye gombai dombok közé fogunk majd elmenni. Ebben segítségünkre Kis Attila, Tápió Szentmártoni borász lesz majd, aki elmondja majd, hogy milyen kilátások vannak. Pontosabban már a termés nagy része, ugyebár bent van a pincékben, még azért van a tőkéken is. Na hát, mi van a pincében, mi van a tőkéken? Erről fog szólni majd az első beszélgetésünk. Aztán a második beszélgetésben pedig felidézzük majd azt az interjúnkat, amelyben Baranyi Tiborral az idén 50 éves Ungvári László vendéglátóipari technikum és szakképző iskola igazgatójával beszélgettünk, hiszen ezen a héten ünneplik az iskola önállóvá válásának 50. félszázadik évfordulóját. Ez alkalomból készült beszélgetéssel zárjuk tehát majd a csütörtöki csatangolót. Kedves hallgatóink, remélem, hogy velünk tartanak itt a következő szűk órában is. Érdekes témák, érdekes emberek, és azt hiszem, hogy érdemes lesz itt maradni velünk a 92.5-ön.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk születi kis sorozatunkat, és azért, ha visszaemlékszem rá, a Cegléd Rádió indulásakor, úgy nagyjából 30 évvel ezelőtt, leginkább ezek a születi beszélgetések szeptemberre estek, akkor kezdődtek. Aztán egy idő után kezdtek ezek tolódni előrébb, és már megállapítottuk, hogy bizony augusztusban is időnként el kell kezdeni a születet, és emlékszem arra is, amikor már az egyik borász arról számolt be, hogy képzeljem el, hogy ugye amivel indulni szokott általában Magyarországon a szüret, a Csaba Gyöngyével a Balaton felvidéken, az már volt, hogy július végén el kellett kezdeni szedni. Hát egy kicsit átalakult azért a klímánk, és egy picit átalakult az a 2026-os is, és na hát erről is fogunk beszélgetni mai vendégemmel, aki Tápió Szentmártonból érkezett, Kis Attila borász barátunk van itt, ismét régen láttunk már itt. Attila, szervusz!
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, szia Szatyi!
1: No, hát már javában nyakig benne vagytok a szüreti időszakban ti is. Mikor kezdődött a munka igazából?
2: Nálunk augusztus 19-én kezdődött meg a szület. Ugye nálunk nincsen írsai olivér, vagy néró, vagy hasonló nagyon korai érésű fajta. Mi a turánnal szoktunk kezdeni, ez egy festőlevű szőlőhez is korai érésű.
1: Igen.
2: Már szépen be volt érve, vagy már túlérve, és azzal kezdtük, és azóta meg se álltunk, folyamatosan szüretelünk. Igazából egy-két nap szünet van, amikor úgy tele vannak a tartályok, és ki kell erjedniük, de folyamatosan szüretelünk azóta is.
1: Folyamatosan megy, ugye itt a Bénye gombai vidékre kell gondolnunk elsősorban, ugye a szőlőid ott vannak, ha jól tudom.
2: Igen, termőültetvények azok gombán vannak, ott művelünk 53 hektárt, meg van 10 hektár bényén is, ami új telepítés, 2 éves, arról még csak keveset szüretelünk.
1: Persze,
2: mert
1: igen.
2: Az egy fiatal az asszályban nagyon-nagyon nehézkesen növekszik. De mellette ugye Szeglédbercelről, Szeglédről is vásárolok szőlőt már évek óta, tehát összességében elmondhatom, hogy ugye a termés 60-70% a Bénye gomba, a többi pedig innen Szeglédről érkezik.
1: Így van, tehát ez a Szeglédmonor egy község, gyakorlatilag a te birodalmad is ilyen. Pontból,
2: igen, de végül is mondhattam, hogy nálam is összeolvadt ez a hegyközség, mert
1: igen,
2: Ceglédről is, Monorról is, Gombáról is, sőt, Monorról is szoktam vásárolni egy kis mennyiségben, tehát.
1: No, hát mindenféléről hallottunk ebben az évben. A tavasz még tulajdonképpen egész biztatóan indult, ha jól emlékszem, ugye?
2: Optimális volt. Volt azért téli csapadék valamennyi.
1: Igen.
2: Még a fakadás is rendben volt, de fakadás óta, igazából május óta a szájban ilyen szerintem még nem volt. Vagyis én nem emlékszek ilyenre, hogy már...
1: Hát idősebbek sem nagyon.
2: Május elejétől. Tehát május végén már ki volt égve a fű, meg az egyszikűek mindenhol. Ez általában ugye augusztusra szokott bekövetkezni, igen, itt kis hazánkban. De most így májustól folyamatosan a szájban killódik minden növény, szó szerint killódik.
1: Igen, és nyilván az a szőlőkre is igaz, és ez kihat nyilván a mennyiségre. A minőségre másképpen hat, de arra is kihat. Talán a mennyiség volt itt az, ami nagyon jellemző volt, hogy azért a töredéke termett annak, amit úgy megszoktatok.
2: Általánosságban elmondható, hogy országos szinten egy ilyen 20-40% a terméskiesés, kivéve a Kunság déli részein, ahol ugye a fagykár érte a szőlőket a május 1-én.
1: Ott még nagyobb. Igen.
2: De összességében egy ilyen 20-30-40%-kal kevesebb a mennyiség. Nálam a tavalyihoz képest mondjuk egy 20% a mínusz, de azért azt is meg lehet érezni.
1: Meg.
2: Minőségben is jellemző az, hogy ugye egész nyáron kárnikula volt, legalább 7 vagy 8 nap 40 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet.
1: Igen.
2: Emiatt ilyesmében a cukorfokok magasak, a savak rendkívül alacsonyak, ilyen alacsony savtartalmakat
1: én
2: nagyon-nagyon rég tapasztaltam. Uh-huh. Idén már rengeteg savat kellett pótolni must állapotban is ahhoz, hogy az erjedés biztonságos legyen.
1: Igen.
2: Mert ugye a sav ugye pufferoló hatása van, a pH-t beállítja olyan optimális körülmények közé, ahol az élesztő maga az erjedést ugye végzi, és neki jó legyen az élettevékenysége.
1: Igen, és ez kihat aztán a bor eltarthatóságára is, ugye, ha jól tudom, hogy a savtartalom, ez nagyon fontos.
2: Abszolút, az alkohol és a savtartalom, ami a bort ugye tartósítja, amellett, hogy nyilván kénezzük, de emellett kell azért egy bizonyos alkoholtartalom, meg egy normális savtartalom, ami segít az eltarthatóságában.
1: Igen, az a bizonyos savgerinc, amit szoktak emlegetni, ugye, és ez nagyon fontos.
2: Igen,
1: az nagyon fontos. Hát bizony, ezt nehéz pótolni, de ettől függetlenül, akikkel beszéltem már borászokkal most az utóbbi néhány hétben, szóval azt mondták, hogy azért lesznek szép borok 2026-ban is.
2: Egy kifejezetten, ugye, hogy aszályos év volt, ennek azért van előnye is, tehát a gombás betegségeknek így nem nagyon van,
1: például,
2: nem nagyon van esélyük teret nyerni, és emiatt se lisztharmat, se peronoszpóra, se szület idején a botritis nem igazán tudta fertőzni a szőlőt, emiatt
1: ez
2: tökéletesen egészséges szőlők és egészséges mustok, amiket tudtunk préselni, és ebből dolgozunk. Összességében a minőséggel nem lesz baj, tehát igen, a végére kialakul ez.
1: Volt ez a fránya sárgaság nevezetű betegség, ami tizedelte a szőlőket, ez mennyire érintette a te birtokodat?
2: Ezzel küzdünk, ugye én karanténövezetben vagyok, most már itt is egyébként sok helyen az van, de nálunk már 31 hektárt a közvetlen szomszédságomban már kötelező volt kivágni, azt a névig kivágatta. Nálunk is van az ültetvényben, találtak már pozitív mintát, és azt mondták itt a növényvédős barátaim, hogy az én ültetvényem az úgy néz ki, hogy talán megmenekül, vagy megmenekült. Nyilván vannak károk, azért százalékban mérhető károk vannak, de ezt igazából nehéz megállapítani, hogy valóban ez okozta ezt. Ugye az elmúlt 5 évből 4 aszályos volt, mellett azért az ültetvény is már 20-25 vagy még több éves is, tehát ezt azért nehéz beskatujázni, hogy csak az aranyszínű sárgaság fitoplazma, ami ezt okozza. Bízunk benne, hogy azért talán sikerül leküzdeni, együtt élni vele, hát más országokban is megoldották.
1: Igen. A következő évekre nézvést vannak remények, hogy ki lehet utálni innen ezt a betegséget?
2: Meg kell szüntetni az életterét, magát, aki ezt hordozza, ez egy pici kis rovar, egy kabóca, amerikai szőlőkabóca, annak az életterét meg kell szüntetni, az elhanyagolt szőlőket föl kell számolni.
1: Például.
2: Erre is már vannak, úgy néz ki, hogy törekvések, esetleg törvényjavaslatok is vannak már egészen minisztériumi országos szinten. Tehát bízunk benne, hogy azért ez egy országos átfogó szervezéssel megoldható a életterének a csökkentése. A meglévő ültetvénybe pedig egyszerű rovarölőszeres kezeléssel a bent lévőket nyakon lehet csípni.
1: Igen. Na, nézzünk akkor szét egy kicsit. Mi van még a tőkén most?
2: Jelen pillanatban a kék frankosunkat születeljük, ennek még ugye egyharmada hátra van, de ma holnap végzünk vele, és akkor utána még jövő hétre marad egy 10 hektár Cabernet Sauvignonunk, ami nagyon szépnek ígérkezik, de szint ugye a kék frankos. Belőlük készítünk rozét is a kék frankosból, itt a vége fele vöröset, Cabernet Sauvignonból pedig csak vörösbor fog készülni.
1: Abból csak az, igen. Hát az arra való, igazából valóban. És a pincében is folyik már a munka, és ő egyes borászok már gyakorlatilag kész borokról számoltak be, mondták, hogy tulajdonképpen jóformán lehetne palackozni és kitenni a polcra.
2: Hát egy-egy tételt én ugye akkor ítélem befejezetnek, hogyha már úgy megkapta az elsőként, ugye onnantól kezdve túl sok dolog nem történhet vele. Utána még a tisztítási folyamatok hátra vannak, fejtések, ugye ülepedik benne az aljára a seprő, az üledék. Utána derítjük, szűrjük. Nálunk még azért az kell, hogy mondjam, hogy november végétől kezdődnek, mire az új borokat elkezdjük forgalmazni. Egyébként nem is tart tovább az előző, tehát kipörög az előző évjárat.
1: Hát ez is valószínű kifog, ugye újig, ahogy szokták mondani, már a mennyiség miatt is, de Márton napján már azért lehet új bort kóstolni biztos, ugye?
2: Idén biztos, minden előbb volt, a szület is előbb volt, így biztos, hogy lesz már. Szerintem minden borászat legkésőbb Márton napjára egy 2-3 tétel biztos, hogy kóstolásra fog bocsájtani.
1: Az nagyon jó. Lesz-e, tőled is megkérdezem, minden borász barátomtól megkérdezem, lesz-e neked egy kedvenced a 2026-os évjáratból, hogy sejted?
2: Most úgy látom, hogy a vörös borok gyönyörű szépen fognak sikerülni, igen, a kék frankos és a cabernet is.
1: Hát amúgy sem áll tőle távol, ugye?
2: Igen, nálunk jó a termő réteg, a termő táj nagyon tökéletes a vörös szőlőnek, kék frankosnak és a cabernetnek. Mi ugye Bénye-gombán vagyunk 200 méter magasan, egy löszaltalaj fölött egy heterogén talaj, és az löszaltalaj az kiváló a vörös szőlőknek. Én úgy gondolom, most a kék frankos és a cabernet is gyönyörű lesz, de a fehérek, rozék is nagyon szépen sikerülnek. Tele vannak illattal, hosszú ízekkel, így, hogy korrigálva lettek a savak, így még a savérzet is tökéletes, úgyhogy
1: fontos.
2: Összességében egy nagyon, nagyon szép borok fognak készülni, meg szép borok készültek. Itt a környéken is kóstoltam már erjedő vagy új bort, mindenhol szépen fognak sikerülni.
1: No, hát hál' Istennek akkor legalább a minőséggel nem lesz akkor a probléma, mint a mennyiséggel. Hogyan lehet fölkészülni? Már ilyenkor tulajdonképpen a következő évre is kell nézegetni, vagy most még elég dolgotok van az idejével?
2: Ugye így, hogy óriási történelmi léptékű asszály volt idén, azért már látni azért a szőlőn is, hogy a termő alapok sem olyan óriásiak, tehát a vesző hajtás növekedés sem volt olyan intenzív, nem biztos, hogy olyan szépen beérett, vagy inkább kényszerérett vesszők lesznek. Így a jövő évi termés sem gondolnám azért extra mennyiségűnek, még hogyha optimális csapadék eloszlás meg hőösszeg is lesz, akkor sem lesz szerintem kimagasló termés, egy jó termés még lehet. De azt gondolom, hogy ami bort, most aki borral foglalkozik és van szőleje, vagy tud még szőlőt vásárolni, be kell tárolni borból, mert ugye idén is kevesebb volt, és nem vagyok benne biztos, hogy jövőre is nagy termés lesz.
1: Igen. Öntözni lehet, hát valamiféle módjai vannak ennek is, de szóval nem igazán volt divatos régebben szőlőt locsolni.
2: Kicsibe azt mondom, hogy lajtos kocsival is meg lehet öntözni szépen egy szőlőt, esetleg húznak mellé ekével, vagy valamivel egy kicsi kis barázdát, és beöntözhető. Nagy üzembe már szerintem csak valamilyen csöpögtető öntözés, vagy földfelszín fölött, vagy földfelszín alatt, ami hatékony lehet.
1: Igen.
2: Viszont igen, ez eléggé testidegen tőlünk az, hogy szőlőt öntözzünk. Ugye régen sok mindent öntöztek, de a szőlőt nem. Most már gyümölcsöt elképzelhetetlen szerintem öntözés nélkül ültetni, telepíteni.
1: Bizony. Igen.
2: Viszont a szőlőnél is, hogyha ez tendencia, már pedig azért 5-ből 4 év, az már azt mondom, hogy mondható tendenciának, el kell rajta gondolkozni, hogy valamilyen módon öntözni kell a szőlőt.
1: Persze, hát ilyenkor a régi ültetvények előnyben vannak, hiszen azoknak a gyökerei sokkal-sokkal mélyebben vannak, és ugye tudjuk, hogy a szőlőgyökér azért egy 30-40, akár 50 éves ültetvénynél már több méter mélyen lent van, és ott még talál vizet esetleg szegénykém.
2: Ez látszódik is, hogyha egy olyan ültetvénybe járunk, ahol mondjuk van 5 éves szőlő, 10 éves, 20-25, azért látszódott idén, mert a lombon látszódik, hogy egy öreg ültetvénynél ott még haragos zöld, szép lombállomány, tömött fürtökkel, már egy 10 éves szőlőnél is az alsó levelek sárgultak, száradtak el, új telepítésnél meg szerintem jelentős károk vannak, ki is száradtak tőkék.
1: És sajnos erre lehet számítani a következő években, és valóban ezt nem lehet kikerülni, de hát nagyon reméljük, hogy most is, ahogy helytáltatok eddig is, 2026-ban, majd 27-ben is ez meg fog történni, és azért nagyon jó kis környékbeli borokat kóstolhatunk, nem csak Márton napon, hanem majd természetesen utána is egészen újig. Hát majd erre visszatérünk a megfelelő időben, amikor már valóban kóstolható nagyon jó borok lesznek, és egy kicsit kielemezzük majd ezt a 2026-os évjáratot kicsit bővebben is. Most ennyi fért a mai műsoridőbe. Nagyon szépen köszönöm a friss, aktuális tájékoztatást Kis Attilának, akkor irány a Szentmártoni pince, és akkor várjuk a nagyon jó borokat innen a környékről.
2: Ne csak Szentmártoni, Ceglédről, Monorról, mindenhonnan a környékről kóstoljanak, erre sarkalnék mindenkit, hogy egészen bátran nyúljanak a helyi termelőkhöz, mert jó borokat lehet innen is vásárolni, talán még jobb árértékarányba is, mint hogyha egy boltba vásárolnánk, úgyhogy
1: igen.
2: Én csak szurkolni tudok, hogy kóstoljanak hazait, meg kóstoljanak környékbelit. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Örülök, hogy eljöttél, Kis Attilának köszönjük szépen.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló. Bár a vendéglátóipari képzés már a 19. században elindult itt Cegléden, az igazi iskola, amit ma ismerünk, az Ungvári László iskola, az bizony önállóvá csak fél évszázada vált. Ezt a fél évszázadot ünneplik most, ezen a héten, lesz ünnepség is, és lesznek majd még a későbbiek során is megemlékezések. Mindenről és természetesen erről a nagyon fontos időszakról is beszélgetek a következő percekben az iskola igazgatójával, Baranyi Tiborral. Így folytatjuk tehát a csütörtöki csatangolót.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Bizony-bizony szállnak az évek, elszállt fél évszázad azóta, hogy megalakult egy iskola, egy jeles középiskola itt Cegléden, és ezt ünneplik most. Teljes nevén manapság úgy hívjuk ezt az iskolát, hogy a Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola. Na hát kérem szépen, erről az iskoláról lesz szó, a keriskoláról, ahogy szoktuk így emlegetni a városban. Itt van velünk a stúdióban az igazgató Baranyi Tibor, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz igazgató úr!
2: Szervusz szerkesztő úr, és szeretettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
1: Fú, hát azért ez nem mindennapos esemény, és hát én is jó régen ismerem már ezt az iskolát, bár még csak olyan szűk 30 éve élek itt Cegléden, de azért mindig is egy fontos iskolának tartotta mindenki, és itt a kis meghívó, ami a mostani jubileumi eseményre szól, ezen két épület is látható, egy régebbi, meg a ma jól ismert épület. Hát én ezt a régit nem láttam, igazság szerint. Nem tudom, hogy te magad találkoztál-e még ezzel az épülettel.
2: Természetesen, sőt, tanítottam is benne annak idején, amikor még a Táncsics iskolába tanítottam, mert a pályám a Táncsics iskolában kezdtem.
1: Aha, igen.
2: És akkor már a Pesti úti épület, ahol korábban a kereskedelmi szakiskola, kereskedelmi és vendéglátóipari szakiskola, igen, mert akkor már az volt a pontos elnevezése, működött, akkor már a Táncsics iskolának a kezelésében volt az épület, mivel 1989-ben átadták itt a Kossuth Ferenc utca 18 szám alatt ezt a szép új iskolát, ahol most is van az iskola.
1: Igen. Igen. Én már ezt ismertem meg, és hát aztán hát sok minden történt itt. Az 50 év alatt voltak ilyen aranykorszakai ennek az iskolának, vagy esetleg nehezebb időszakai?
2: Természetesen minden iskola életében vannak aranykorszakok, én úgy gondolom, meg nehezebb időszakok is. Nyilván ezek a mi iskolánk történetében is megvoltak. Hát kicsit az iskola történetéről akkor néhány mondatot szeretnék szólni. Cegléden már az 1880-as években elkezdődött a kereskedőképzés, egészen pontosan 1885-ben. Azért tudjuk ezt ilyen pontosan, mert az iskola volt gyakorlati oktatás vezetője, Tóth Ferenc, igen, kollégánk, igen, egy rendkívül precíz kutató munka eredményeképpen.
1: Igen, igen. Járt is ő nálunk itt a stúdióban.
2: Igen, igen, igen, egy évkönyvet állított össze, úgyhogy most nekünk ez az évkönyv, és a később 2003-ban kiadott évkönyv, amelynek a szerkesztésében már nekem is volt szerencsém, igen, részt venni, nagyon sokat segített. A kiállítás, az iskola történeti kiállítás megrendezésében, elkészítésében. No, de vissza az iskola történetéhez, tehát 1885-ig tudjuk visszavezetni a kereskedőképzést Cegléden, és hát a következő ilyen lényeges évszám az 1967-68-as tanév, igen, amikor Cinege Imre igazgató úr, aki a BEM iskolának az igazgatója volt évtizedekig, igen, a ceglédiek közül nagyon sokan emlékeznek még igazgató úrra.
1: Hogyne.
2: Hát az ő igazgatása alatt vette fel az iskola kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képző iskola nevet. Majd 1977 a következő lényeges évszám, és az 50 év innen datálódik.
1: Igen.
2: Az iskola önálló igazgatásúvá válásának az évszáma. Tulajdonképpen, aha, mi az 50 éves évfordulóval, ezzel a jubileumi tanévvel ezt ünnepeljük.
1: Igen.
2: Hát mi is történt 1977-ben? Az akkori igazgató helyettest, Víg Ferencet, hát az ő neve is közismert.
1: Igen, legendás.
2: Svéden, igen. 24 évig volt igazgatója.
1: Bizony.
2: Igazgató úr az iskolának. Tehát Víg Ferenc akkori igazgató helyettest kérték fel arra, hogy hozza létre és váljon önálló igazgatásúvá ez az iskola, és ez az iskola működött a Pesti út 7 szám alatt, vagy Selyem utcai épület, Pesti út, Selyem utca sarok, egy nagyon szép épület. Hát a tantestület is bővült, az oktatási feladatok is bővültek az 1977-et követő években, és természetesen a tanuló létszám is. Az igény is megnövekedett, a munkaerőpiaci igény, a kereskedők és a jól képzett kereskedők és jól képzett vendéglátósok iránt. De most hát ezt Cegléden és Onzás körzetében ez az iskola vállalta fel. Aha. Nagyon gyorsan kinőtték ezt az épületet.
1: És ezért volt szükség az új épületre.
2: Az új épületre, amelynek az átadására 1989-ben került sor. És hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy innentől meg aztán folyamatos a fejlődés, újabb és újabb képzéseket indított az iskola. Az első leglényegesebb képzés az oktatási szerkezetben a szakközépiskolai oktatás bevezetése volt 1989-ben, és akkor már szakközépiskola és szakiskola néven funkcionált, ekkor vette fel az iskola Károlyi Mihály nevét sok ceglédi számára.
1: Még most is így emlegetik néhányan,
2: igen, hogy a Károlyi. Utána ugye az oktatási irányzatban, rendszerben történő változások eredményeképpen hát beindult a vendéglátóipari szakközépiskolai képzés, sőt, utána a 4 éves képzésre, az érettségire épülő 2 éves technikus képzés is beindult.
1: Igen, ez fontos volt bizony.
2: 1997-98-as tanévben történt, akkor ez a technikus képzés 2 éves volt.
1: Igen.
2: Víg Ferenc igazgató úr 2001-ben nyugdíjba vonult, és őt Ságiné Szabics Katalin igazgatónő követte. Hát erre az időszakra is a folyamatos fejlődés volt a jellemző, az oktatási paletta folyamatosan bővült, külkereskedelmi tagozatot indítottunk, hogy mondjam többes számba, én 1998 óta dolgozom a Kersuliban, iskolánkban, tehát az új képzések megszervezésében, beindításában, sőt ezeken a tagozatokon való tanításban, mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai tagozatban történő tanításban is részt vettem. 2001-től már, mint igazgatóhelyettes, Írházi Emőke kolléganőmmel akkor lettünk igazgatóhelyettesek, és hát ugye a szakképzés átalakításának időszakát éltük akkor.
1: Nagyon is, bizony.
2: Jöttek a szakmaprogramok, külföldi továbbképzési lehetőségek, amelyekkel azt lehet mondani, hogy teljes mértékben éltünk is.
1: Igen.
2: Kollégák mehettek külföldre, szakmai képzésre, szakmai továbbképzésekre. Sőt, ezzel párhuzamosan, illetve kicsit vissza kell mennünk 1998-ig, beindítottuk az iskola nemzetközi programjait,

0: hétfőn hajnalban utazik ki 60 tanuló, 6 kísérő 60. tanárral.
1: Az igen.
0: És kéthetes szakmai gyakorlatra Görögországba.
2: Tehát ez nem nyaralás lesz most, hát pihenés, ez kemény munka lesz.
0: Ez kemény munka lesz, így van. Igen. Hát nagyon előnyösek ezek a külföldi szakmai gyakorlatok több szempontból. Egyrészt mind a szakmai készségek, mind pedig a nyelvi készségek
1: abszolút
0: nagyon tudnak fejlődni, hogyha komolyan veszik ezek a tanulók a kintlétet és a kinti munkát. Ez így szokott lenni, tehát még senki nem ez jött haza úgy, hogy megbánta volna, hogy kiment. Azon kívül lehetőséget biztosít egyfajta kitekintésre is egy idegen nép kultúrájának,
2: nagyon fontos tapasztalatokat
0: megismerésére. És hát nem mellékes, hogy a görög gasztronómiával is megismerkedtek a tanulóink, mert egy nagyon elegáns szállodában fognak dolgozni, mind a konyhán, mind pedig az éttermi részben, úgyhogy az ételek készítésében is részt vesznek.
1: És a tálalásban
0: hát,
1: is.
0: Amit igen. készített, amit főzött, azt egye is meg, vagy legalábbis kóstolja meg, hogy hogyan sikerült, meg is kóstolhatják ezeket a hagyományokat. Görög ételeket.
2: Igen, igen. Picit még ugorjunk vissza arra pillanatra, ami szintén nagyon fontos volt nyilván az iskola életében, amikor fölvette Ungvári László nevét.
0: Igen, egészen pontosan 2008. szeptember 1-ével történt. Uh-huh. Ungvári
2: emlékszem
0: László,
2: rá,
0: Cegléd, akkor, igen, uh-huh. igen, igen, Ceglédi szőlész, borász, mezőgazdász nevét vette fel az iskola, és ugyanezen a néven van Cegléden borrend is, ugye az Ungvári László borrend, amely
2: hát büszkén
0: pedig,
2: mondom, hogy tagja vagyok ennek a borrendnek, igen. és ezért is örültem nagyon akkor, már akkor tagja is voltam, igen. amikor az iskola fölvette az ő nevét, és igen. úgy éreztem én is, hogy egy nagyon méltó nevet vett föl, és nagyon jó, hogy egy ceglédi ember nevét igen. viseli így egy van. Ilyen jeles iskola.
0: Igen, igen. Sőt, ha már a borrendnél tartunk, akkor a borrend a mi iskolánkban alakult meg.
2: Tulajdonképpen, igen.
0: 30 évvel ezelőtt.
2: Igen.
0: Pontosan most, tehát a borrend a fennállásának 30 éves évfordulóját, mi pedig az iskola önállóvá válásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Hát igen. ilyen szép egybeesés.
2: Igen. Ugye szeptember 18-án pénteken lesz majd ezzel kapcsolatban egy nagy találkozó, ahol ott lesznek régi tanárok, régi diákok tömkelegével, akik esetleg már a hétvégi ismétlő válogatásunkat hallgatják, erről ugyan lemaradnak, de tulajdonképpen ez egy belső ünnepség lesz, tehát azoknak szól mindenképpen, ugye, akiknek valami szorosabb kapcsolata volt az iskolával.
0: Természetesen, és kicsit visszakanyarodva az iskola történetéhez, ugrunk egy kicsit.
2: Noszak.
0: 2015 óta, hát fenntartóváltások történtek azt megelőzően,
2: igen, igen.
0: és 2015 óta a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik igen. a iskolánk. Úgyhogy erre a jubileumi rendezvényre természetesen várjuk a Ceglédi Szakképzési Centrum teljes vezetőségét,
2: igen.
0: nyugdíjas kollégáinkat, mert nyugdíjas találkozó hogy is lesz azon a napon, illetőleg, hagy mondjam el, Ungvári László iskolánk névadójának dédunokája dr. Huszti Péter akadémikus is.
2: Nem először egyik, járt Cegléden.
0: Igen, igen. igen, az egyik szónoka lesz az ünnepi rendezvénynek, a másik pedig dr. Vangyel Tibor, az Ungvári László borrend nagymestere.
2: Nagymestere, igen, igen. No, hát szóval az ünneplés megy, még nagyon picit időnk talán van, annyi, hogy ezzel nincs vége nyilván az ünneplésnek, egy 50 évet nem lehet egy nappal megünnepelni. Terveztek még a tanévben, ha jól tudom, egy-két eseményt.
0: Természetesen ezért is nem jubileumi napról, hanem jubileumi tanévről van szó, mert a tanév során tervezünk még egyéb eseményeket, illetőleg szeretnénk egy évkönyvet is elkészíteni.
2: Igen, persze.
0: Hát, mint mindennek, ugye az anyagi oldalt is ugye biztosítani kell mindezekhez, bízunk benne, hogy ez is meg lesz, és akkor a terveink sikeresen valóra válhatnak.
2: Így van, melyekről nagyon szívesen beszámolunk itt természetesen a Cegléd Rádióban a későbbiekben is. Bármi újdonság van ezekkel kapcsolatban, akkor keressük egymást és találkozzunk. Most jó ünneplést kívánok, és hát gratulálok ehhez az 50 esztendőhöz mindenkinek, akinek egy pici köze is volt ahhoz, hogy ez az iskola így megálljon.

0: is, nem csak fizikailag, hanem átvitt értelemben is tényleg egy olyan iskolává vált, ahova azt hiszem, hogy büszkeség lehet járni bármelyik gyereknek is.
1: Köszönjük szépen, és mi évről évre ezért dolgozunk, minden tanévben megpróbálunk megfelelni az elvárásoknak és rászolgálni mind a szülők, mind a bennünket választó tanulók bizalmára.
0: Köszönjük szépen, az Ungvári iskola igazgatója Baranyi Tibor volt a vendégem. Még egyszer boldog szülinapot!

0: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 267. adása 2026. szeptember 17-én. Én köszönöm szépen a figyelmet, és számítok rá természetesen a jövő héten, ugyanekkor csütörtökön 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint 6, illetve 7 óra után jövök majd egy-egy érdekesnek, aktuálisnak szánt interjúval. A mai figyelmet még egyszer köszönöm, számítok rá holnap is, találkozzunk akkor is, addig is további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és egyéb más kellemes időtöltéseket. Szatmári Gábort hallották, minden jót, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

nem homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Őrizetbe vettek egy merényletre készülő férfit Németországban. Folytatódik a változóan felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szibek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szibek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága nem ismert.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a változékony idő, elszúrtan lehet eső. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mennél már kicsit nehéz, az ott figyel, az ott megnéz.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Utalvány formájában kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg ne zártak 2 kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terror cselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merényletéhez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága még nem ismert.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is, többfelé lehet eső.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a mikrofon mögött Vörös Nándi, köszöntöm Önöket, és én is maradok a következő két órában, ami alatt én a kérdéseimre várom a válaszokat, pontosabban egy kérdésre. A mai témánk: mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? És hát nem először foglalkozunk ezzel a témával, szóval emiatt vannak bent maradt üzeneteink, de persze várjuk az újakat is. Írhatnak a 0630 5 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat@cegledradio.hu-ra, de Facebookon is, facebook.com/cegledradio, várom a válaszokat, úgyhogy akinek szimpi ez a téma, és van mit leírnia, az nyugodtan küldje el nekünk, én pedig majd igyekszem beolvasni. Az előző adás alatt beérkezett üzenetekkel kezdünk, és hát nem is várunk tovább. Már is itt az első üzenet, amit e-mailben kaptunk meg. Nem nagy kirándulás, Soltvad kert irányából tartottam sok évvel ezelőtt Szekszárdra, iszonyatosan sűrű esőben. Valahol Császártöltés és Nemesnád udvar között jártam egy ilyen iszonyatosan gírbe-gurba lankás úton. A nyomvájúban, mintha egy patak lett volna, úgy ömlött a víz, eléggé félelmetes volt. Leggyorsabb ablaktörlő mellett is alig lehetett kilátni, max. Ilyen 40-nel zötyögtem. Na most akkor ezt én teszem hozzá, a felolvasó, hogy ezek szerint autóval haladtál, szóval nem valódi ösvényen voltál túrázni, hanem autóval haladtál. Folytatom az üzenetet. Egyszer csak érzem, hogy az autó két kereke elengedte a valóság talaját, és a gépállat kitnek hiszi magát, hogy majd két keréken fog innentől menni. Halvány lila gőzöm nincs, hogy ez hogyan történhetett. Valami iszonyatosan ráfeszültem, halálra rémültem, és már láttam magam a hullazságban, de valahogy sikerült visszarakni négy kerékre a Skodát, ami ettől megcsúszott, és csinált egy kb. 150-160 fokos fordulatot az úton. Én nem tudom, mekkora sokkot kaphattam, de emlékszem, hogy a körmeim örök nyomot hagytak a kormányban, arra is, hogy remegek és hány ingerem van, meg hogy fehérebb vagyok, mint az autó, amikor belenéztem a visszapillantóba. Na, ezt égi jelnek vettem, hogy nekem semmi, de semmi keresnivalom nincs Szekszárdon, szóval visszaindultam haza. Írja nekünk Marci, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. Hát igen, nem csak túra útvonalon történhetnek ijesztő dolgok, tulajdonképpen ez is egy kirándulós élmény, ami ijesztő lehetett, és hogyha ilyen önnek is van, akkor nyugodtan küldje el. Szintén bennmaradt üzenet: amikor gipszelt karral a szakadék széléről visszamásztam egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, nehogy visszacsúsztak, írja nekünk Attila. Gipszelt karral, szóval, de miért mászol le egy szakadékba gipszelt karral? Ez a kérdés merül föl nekem. Nem tűnik igazán átgondoltnak, főleg akkor, mikor rájön az ember, hogy nincs lefelé tovább út, úgyhogy vissza kell mászni. Hát igen, szóval ezekkel óvatosan, ne csináljunk hülyeségeket. Erről szólt az előző adás is, és valószínűleg a mostani is erről fog szólni, hogy kerüljünk el minden olyan helyzetet, ami esetleg veszélyes. De hogy milyen történetek vannak még a kedves hallgatóink zsebében vagy tarsójában, az hamarosan kiderül. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, még benn maradt üzenetekkel és újakkal is. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. We'll be right back.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Jöhet mindenféle, ugye az előző adásból azokat szedtük össze, hogy elfogyhat az élelem, elfogyhat a víz, ez szokott probléma lenni, illetve az esetleges támadások, mint kiderült, nem csak állatoktól lehet megijedni, hanem emberek is lehetnek ijesztőek, ez az elmúlt adásból világosan látszott. És eltévedhetünk hosszabb időre, besötétedhet, a látási viszonyok megromlanak, vihar vagy köd miatt, rengeteg veszély leselkedik ránk kiránduláskor tulajdonképpen, úgyhogy szedjük össze azokat, hogy a ceglédi és környékbeli hallgatókkal mik történtek, de még mindig a bent maradt üzenetekkel megyünk tovább, hogyha ön is küldene újat, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglederadio.hu-n, hogyha e-mailt küldene. Csehországban az erdő közepén, a hegyekben sógorom úgy döntött, hogy ő itt most gombászni akar. Félrehúzottunk, ő ki is ugrott, és elindult az erdőbe a hegyoldalon. Én addig szépen kiszálltam, és ettem a kis szendvicsemet, amikor ilyen nyávogáshoz hasonló röfögő hangot hallottam, nem tudom leírni jobban. Nem hallottam sosem még olyat, viszont lassacskán közeledett a hang. Sógorom visszaért, kérdezem tőle, hogy Szeri, te ez mi? Á, biztos csak őzike. Ahogy beültünk, egy rohadt nagy medvét láttunk a fák között, utána meg fél órát autóztunk, mire megmertem szólalni, rendesen betojtam. Bocsánat, hogy elakadtam az olvasás közben, csak néhány szót cenzúráznom kellett élőben, szóval igen, rohadt nagy medvét láttak, és utána gyorsan elhajtottak a helyszínről. Hát igen, ilyenkor sok hatás alá kerül az ember, és még akkor sem, hogyha biztonságban van, tud megszólalni feltétlenül. Igen, az említett állatok azok mindig ijesztőek lehetnek, de volt olyan üzenet küldünk az első adásban, akit egy fácán is meg tudott ijeszteni úgy, hogy a hirtelen lapul a semmiből, előugrik és menekül, és az ember a szívbajt hozza, úgyhogy ilyenek is vannak. Következő üzenetünk. Ez a sztori nem velünk történt túrázás közben, hanem az eltévedt túrázókkal kapcsolatos. Erdő szélére költöztünk, és még nincs végigkerítve az udvar, mert több ezer négyzetméter, de a végéről bőven látszik lefelé, hogy itt egy ház, kocsik kipakolva a kertbe, biztosan élnek itt. Most télen több olyan alkalom volt, hogy home office-ban ültem itthon, jelzett a kamera, nézek ki, és eltévedt túrázók többnyire kutyával jönnek le a házhoz, és próbálnak nem feltűnően kijutni a kapun. Ez egészen pontosan most 6 alkalommal fordult elő, volt akinek le sem esett, hogy ez egy lakóház udvara, volt aki a lábnyomokat követte. És igen, hát minél több a lábnyom, annál több túrázó fog igazából abba az irányba menni, ami a ti házatok. Ezt egyébként Danitól kaptuk ezt az üzenetet, és köszönjük szépen. Hát ilyen is van, igen, hogyha közel vagyunk egy túraútvonalhoz, vagy egy erdőhöz, vagy hát vagy valami népszerű látványossághoz, akkor bizony ez megtörténhet, és ezek szerint veletek is megtörtént. Minden esetre talán lehet, hogy érdemes elkeríteni azt a részt, hogyha nem akarjátok, hogy váratlan látogatóitok legyenek. Minden esetre az megnyugtató szerintem a túrázóknak is, hogy van ott egy ház, ahova azért segítséget folyamathatnak, hogyha nagyon eltévedtek volna. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hamarosan megyünk is tovább, néhány zene múlva, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!
2: J-Lo!

volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a mai kérdésünk, és persze senkinek a kedvét nem akarjuk elvenni a kirándulástól, de azért az, hogyha felkészülünk néhány dologra, aztán nem baj, úgyhogy hát ebben segít ez a műsor, szóval senki ne rémüljön meg a következő eset hallatán sem. Mecsekben, ösvényekről letérve eljutottunk egy nagy, nedves völgybe, ahol előttünk kb. 7 méterre elsétált egy vaddisznó család, elől-hátul nagy, köztük szép sorban a kicsik. Igazából kb. Egy fél másodpercig láttam őket, mert egyből a barátaimnak mutattam némán, hogy álljunk meg és maradjunk csöndben. Aztán úgy kanyarodtak be, hogy a megtett út irányába mentek, szóval muszáj volt előre haladni, amerre viszont mindenhol teljesen istálószag volt. Ilyen intenzív állatszagot azóta sem éreztem erdőben. Minden tele sárral és nyomokkal, utána pedig egy elég sűrű bozótoson kellett átvágni a másik oldalon. Hangosan tapsolva, énekelve, én személy szerint kicsit remegve mentünk, így egy jó fél órát, mire kijutottunk a nagyon lenyűgöző kiszögellésre, kicsit gondor vibe-okkal, 250

0: besötétedik, vagy leszáll valamilyen köd, mert erre is volt példa a mi kis életünkben, akkor meg tudunk bizonyosodni arról, hogy minden tag megvan. Következő üzenetünk: nem tudom, hogy kirándulásnak fogható-e fel, de iskolából mentem haza 14-15 évesen, amikor az út szélére lehúzódott egy furgon, a pasi meg megkérdezte, hogy merre van az Akác utca. A szüleim nagyon kicsi korom óta mondták, hogy nem állunk szóba idegenekkel, el is kapott egy rossz érzés, de úgy voltam vele, hogy amíg nem megyek közel, nem lehet baj, segíteni pedig kell. Abban a pillanatban, hogy válaszra nyitottam a számat, láttam, hogy a keze az öle felett gyorsan jár, és fura hangokat hallok. Ahogy újra az arcára néztem, elmebeteg módon vigyorgott, szóval válasz nélkül futni kezdtem. Hál' Istennek az ijegységen kívül nem lett semmi bajom. Ezt Boglárkától kaptuk, és hát tulajdonképpen azért ez elég ijesztő helyzet volt, és voltak az előző adásban olyan üzeneteink vagy válaszaink is, amelyben kiderült, hogy hát valaki, egy beteg aberrált ember az erdő egyedül járja, és hát hogyha szembe találkozik valakivel, akár követni kezdi, vagy mutogatja magát, vagy ilyesmi, szóval erre is kifejezetten figyelni kell. Én nem annyira javaslom az egyedül kirándulást, főleg hölgyeknek. Még egy rövid üzenet belefér ebbe a blogba. Sétáltunk a kislányommal egy patak mentén, és a szürdök mögött egy lövést hallottam, elég para volt. Hát igen, azt elhiszem, hogy para volt, én sem szeretnék lövést hallani semmilyen szituációban, nem vagy egy erdő mellett, úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, ha van további ijesztő kirándulós élménye, küldj el a 0630 592 5925-re, vagy a kimansag@cegdedradio.hu-ra, mert hogy a mai napon tervezem befejezni ezt, lezárni ezt a témát, úgyhogy hogyha van ilyene, akkor ne késlekedjen, és ha van kedve is, akkor küldj el nekünk. Köszönjük!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0635 92 92, vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu, ezek a Cegléd hangja elérhetőségei, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Emese már új üzenet küldő, már a mai kérdésre válaszolt, ezért fel is olvasom az üzenetét. Télen a Mátrában a kékesre felfelé kaptatva egyszer csak megmozdult tőlem 2 méterre valami. Egy kifejezetten jó kiállású vaddisznó úriember ment, hál' Istennek, a tőlem ellenkező irányba, én meg egy szép kis sikoltással jeleztem

0: Következő üzenetünk: egyedül a budakeszi vadasparkban voltam, és gondoltam, milyen jó lesz csak úgy torony iránt elindulni, sétálni kicsit. Nem volt még GPS-es telefon, a térkép meg annyit ért, mint halottnak a csók, mert a turista jelzések le voltak kopva. Telkiig sikerült elgyalogolnom az erdőben, de akkor már tényleg kicsit féltem. Egész nap egyedül bókláztam, a szendvics meg a víz már régen elfogyott, és ment le a nap. Ez volt a szerencsém, mert estére már lehetett hallani és messzeről látni, ha valaki reflektorral ment az úton, így volt irányzék. Már sötétben értem Telkire, onnan meg vissza stoppal a kocsihoz, de mégis olyan csodálatos helyeket láttam, hogy megérte. A legparább egy fenyőerdős rész volt, ami nappal is tök sötét volt, semmi ajnövényzet, csak a csend meg a félhomály. A végén már komolyan izgultam, hogy onnan nincs kiút. Hát igen, itt felmerül az is, hogy nem annyira ismerted a környéket, szóval az eltévedés is benne volt, elfogyott a víz és az élelem, és rád is sötétedett. Szerencsé, hogy állatok nem jöttek, úgyhogy minden esetre szerencsésen alakult, bár azt mondod, hogy megérte, de azért volt benned némi para, úgyhogy mindenki csak óvatosan induljon kirándulni. Elég sokat kirándultam már életemben, soha semmi para nem történt, ezt Zsófitól kaptuk, és ez tök jó, legyen is mindenkivel ez ugyanígy, de azért nem árt felkészülni a rossz dolgokra, köszönjük azért az üzenetet. Kempingezésnél már többedik éjszaka is furcsa brummogást hallottam, de már nagyon közelről. Felkaptam egy jó nagy botot éjszaka, és marra sötét volt, alig láttam valamit, őt sem láttam, és mentálisan próbáltam felkészülni a mindent eldöntő összecsapásra a medvével, idézőjelbe tette a kedves hallgató. Még egy utolsó ötletem volt, mi lenne, ha megpróbálnék morogni, mint egy nagy kutya. Én se látom őt, ő se lát engem, hát ha bedőlnek és elhúz a búzsba. Nem medve volt, csak egy vaddisznó. Nyilván a csorda vezére, először egy ilyet röffenést hallottam, utána röfögést, visítást, meg ágak ropogását, majdnem minden irányból. A vaddisznó az egész csordájával együtt úgy látszik megijedt tőlem, és mind a kb. 20-an menekültek előlem, írja nekünk Gergő, hát azért ez nem sokon múlt, mondjuk úgy, de jó volt az ötlet, és szerencséd volt. Ez elég ijesztő lehetett, belátom. És hogyha önnek is volt ilyen ijesztő élménye, a következő órában is ezzel foglalkozik a Ceglét hangja. Küldje el nekünk, ha van kedve, 0630 5925 925, csak mint az FM sávunknak a 92.5-je. A lényeg az, hogy küldje el, hogyha van kedve, mi meg majd várjuk, és szeretettel beolvasom a következő órában, ami néhány zene, és a hírek után itt is van.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak 2 kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint az István a király rock operában is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai adásban a legijesztőbb kirándulós élményekkel foglalkozunk, már nem először, de a bentmaradt üzeneteket, a korábbi adás alatt bentmaradt üzeneteket már kipipáltuk, de szerencsére jöttek újak, és ezekkel megyünk tovább. Már is itt van Anett üzenete. Ha ön is küldene nekünk, akkor a 0635-925-925-ös SMS számon ezt megteheti, de írhat a kívánság@ceglitradio.hu címre is, hogyha e-mailben szeretne fogalmazni, ott kicsit hosszabban is lehet. Na jó, gyerekkoromban a nyári táborokban, mikor bátorságpróba volt és egyedül végig kellett menni az erdőben egy ösvényen éjszaka, és Margó néni tördelte a bokorban az ágakat, Kati néni meg a susnyádban szotyizott, elég para volt, ja nem. Igazából lehet, hogy ott edződtem meg, minden nyáron egy hét kirándulás reggeltől estig és bátorságpróba a végén. Innen is köszönöm a szuper élményeket, amelyeket szereztem, és egész életemre megszerettem a kirándulást, túrázást, múzeumokat, városnézéseket, és nem nagyon van olyan része az országnak, amit ne jártam volna be. Anett üzenetét olvastam tehát, és ez tök jó, hogy így sikerült veled megszerettetni. Emlékszem, hogy nekünk is voltak bátorságpróbáink, és igazából tényleg szürkületkor mentünk, gyakorlatilag mindenhol, ahol el lehetett volna tévedni, egy tanár vagy egy segítő elbújt a bokrok között, és tulajdonképpen, hogyha rossz felé ment volna az ember, akkor segített neki, de inkább ijesztő volt, mert én tudtam az utat, de nem tudtam, hogy pontosan hol vannak elbújva ezek az emberek, úgyhogy amikor érzed, hogy van ott valami a közelben, az úgy parával töltél az embert, és meg tud ijedni egy kicsit. Nézzük a következő üzenetet. Tájföldön egy másfél méter hosszú nagy gyík elrohant mellettünk az ösvényen, ugyanitt valami útszéli növényen nézegettünk valami növénygyümölcsét, amin futkároztak ilyen nagy hangyák, és ahogy például a kezemmel közelítettem, megálltak, és a csápjaikat fenyegetően felém emelték. Nem tudom, mi lehetett, de tuti valami mérges hangyafaj, nem nyúltunk hozzájuk végül, és ez talán jobb is így. Ezt az üzenetet egyébként Kristóftól kaptuk, és ezt is köszönjük szépen. Nézzünk még egyet, nekem a legparább az volt, mikor egy túrázás során egy völgyben vitt az ösvény, és a hegyoldalon minden előzmény nélkül kidőlt egy fa. Már ez is baromi ijesztő volt, és nagyon hangos, ráadásul legörgetett pár nagyobb követ, kisebb sziklát maga mellől, amik gurultak felénk. Egyik se ért el hozzánk, de én teljesen egy Végső állomás filmben éreztem magam. Ugye, hogyha valaki nem ismeri, a Végső állomás filmekben van az, hogyha valakit a halál kinéz magának, idézőjelesen kinéz magának, akkor előbb-utóbb valamilyen baleset utol fogja érni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy rajta vagyunk ezen a listán, akkor lehet, hogy egy baleset elkerülünk, de akkor érkezni fog egy következő, és a szereplők próbálnak erre figyelni és elkerülni minden egyes bárhonnan érkező veszélyt. Itt is ilyesmi lehetett, hogy először kidől egy fa, aztán elkezdenek gurulni a sziklák, és igen, hát én is megijedtem volna, ez biztos, de ilyen esettel még nem találkoztunk már, mint hogy fa kidőléssel, de persze ez is teljesen jogos félelem, meg hát hogyha kimászunk olyan helyekre, ami veszélyes, és onnan lezúghatunk, vagy esetleg a sziklák a lábunk alatt nem tartanak olyan jól, szóval van rengeteg lehetőség arra, hogy az ember veszélybe kerüljön, úgyhogy mindenki csak óvatosan kiránduljon. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert hogy van még válaszunk bőven, úgyhogy néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. FM 92 Ceglét Rádió.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Úgyhogy, ha ismerős, akkor ne ijedjenek meg, most teljesen új válaszok következnek, és igyekszünk a mai napon lezárni ezt a témát, meglátjuk, hány üzenet érkezik. Már is itt van Viktória e-mailje, egy kicsit hosszabb, és nagyon sok német szó lesz benne, de majd igyekszek nagyon-nagyon jól kiejteni valamit, vagy hát megteszek minden tőlem telhetőt. Na de az üzenet. Vagy 6 éve voltam, a közelben, Ausztriában dolgoztam, eljött meglátogatni egy fiú, ki is jelölte a randi helyszínét, felütötte a Google-t és megnézte, mi van a környéken, el is mentünk Burg Hohenwerfbe, ha minden igaz. De vagy egy óráig gyalogoltunk fel a várba, erdős ösvényen alattunk szakadékkal, amikor már azt hitted ott vagy, a nagy lópikulát, a főbb odavezető, kivezető, kikövezett út szinte háromszor meredekebb volt, mint a mozgó lépcső, ám nem tudom elmondani, iszonyatos félelmetes volt. Annyira ki voltam nyáron tikkadva, hogy még inni sem tudtam megállni, mert féltem, hogy visszacsúszok, és egy korlát sem volt. A srác meg nem gyújtotta a karját, egyszer sem. Lefelé úgy szintén szenvedtem, nem akartam magamat gyengének mutatni, mert láttam, az idősebbek is bírják, de soha többet az életemben nem tenném meg, hogy engem odarángosson még egyszer valaki. Még jó, hogy nem tudtam, mi vár rám. Anyámnak sem mertem elmondani, mert ha azt mondom neki, hogy megcsípett egy szúnyog, már parázik. A másik, egy másik fiúval volt randim Németországban, rávett a Rodelbahnra, odafel egy személyes nyitott lifttel kellett menni, én, aki tériszonyos, borzalmas volt, próbáltam élvezni, de nem mondom, hogy nem fordult fel a belem, ő sem mondott semmit, hogy hova megyünk, így szintén nyáron papucsban mentem, még jó, hogy nem esett le a lábamról a mélybe, elég baleset veszélyes volt, azt mondja, mikor felértünk, rodellezzünk külön, ember irányítani nem tudom, fel kell venni a sebességet a kanyarban, így ültünk ketten, én elől, ő a hátam mögött irányított, anyám persze erről sem tud, hát ha csak nem most az adásban megtudja. Minden esetre ezek is érdekes kalandok, és igen, az is nagyon fontos, hogy megfelelő ruhát választunk a kiránduláshoz, mert egy mondjuk lapos talpú cipő egy hegyoldalban nem biztos, hogy segítség, vagy egy papucs, ami lecsúszhat a lábról, úgyhogy erre is fel kell készülni, igen. Köszönjük szépen az élményeidet, hát volt itt ebben minden, és hát örülünk, hogy jól vagy, és maradj is így. Ami nekem eszembe jutott közben viszont, hogy egyszer baráti körrel Dévavárát másztuk meg, hát akkor még bőven súlyosabb voltam, akkor bőven 100 kiló felett lehettem, és én nagy túrás vagyok egyébként, és kitaláltuk, hogy oda fölmegyünk, és hát oda olyan meredek ösvény vezet. A többi vékony barátom, mint a gazella, vagy mint egy őzgida, pattogtak fel a sziklákon, én meg már az út felénél éreztem, hogy ez nekem rohadt sok. De mentünk, és végül is megérte fölmenni, nagyon szép látvány volt, de az jutott eszembe, mikor így tényleg éreztem, hogy ha megállok, az is rossz, mert nem fogok tudni újra elindulni, meg hogyha nem állok meg, az is rossz, mert már nagyon fáradt vagyok, de végül is megcsináltuk, és jól leizzadtam, arra még emlékszek külön. Kedves hallgatók, most ez az egy üzenet fért bele ebbe a blogba, de hamarosan megyünk tovább, mert még van kettő, amikor jövök, úgyhogy tartsanak velünk, most zené.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Folytatjuk a legijesztőbb kirándulós élményeket itt a Ceglét hangjában, jöjjenek a történetek. Tavaly nyáron a Velebitben voltam túrázni, vittem magammal 4,5 liter vizet, nem lett elég. A visszaúton többször meg kellett állnom hűlni, mert már szédelegtem, amikor visszaértem az autóhoz. Volt benne egy másfeles víz, 1 litert lerántottam belőle, utána szinte rögtön elkezdtem izzadni. Korábban is volt több hasonló hosszúságú túrám ennyi vízzel, csak ott volt kocsma, turista háza közelben, útközben, ahol lehetett folyadékot pótolni. Na, itt nem volt. Vissza fogok még oda menni, de egy másik évszakban, nem nyáron, és jóval több vízzel. Hát igen, ez így azt hiszem, hogy csak így logikus. Robert üzenetét olvastam fel egyébként, és igen, mindenki gondoskodjon a megfelelő ellátmányról kirándulás előtt, még ha a túra elején nehéz is egy kicsit a táska esetleg. Régen, még bőven az okostelefonok előtt fel akartunk menni a Normafához Budán, meg a kilátóba kirándulni. Apám kitett minket kocsival, hogy menjünk előre, és a kilátóhoz felvezető út aljánál várjuk meg, ő feljön oda autóval. Igen ám, de ha nem a Normafa felől akart feljönni az ember, hanem a másik irányból, akkor onnan nem lehetett behajtani. Szóval addig vártunk, hiába, míg besötétedett, és a buta mobiltelefonunkban nem volt még zseblámpa funkció, tehát korom sötétben botorkáltunk vissza a Normafától lévő buszvégállomáshoz, hogy valahogyan hazajussunk. Az út akkoriban még nem volt kivilágítva sem. Igen, hát ki gondolná, hogy egy budai kirándulás is ilyen kalandokba tud fulladni, de szerencsére azt hiszem, hogy mindenki meglett a történet végén. Köszönjük szépen az élménybeszámolót. Van még egy üzenetünk, szerencsére nem az én élményem lett, de megosztom. Egyik ismerősöm egy őszi napon eltűnt, se szó, se beszéd. Sokáig keresték, a rendőrség honlapján is fent volt hónapokig, de nem lett meg. Végül a tavaszi túraszezon előtt találták meg az erdőben, legalábbis ami maradt belőle. Hogy én hogy kapcsolódik ide? Az egyik kedvenc túraútvonalam, rengeteget járok arra, akár én is megtalálhattam volna, sőt, akár én is lehettem volna, aki eltűnik, írja nekünk István. Hát ez egy szomorú történet, és innen is részt vettem a családnak, nem lehetett egyszerű, és tényleg az talán a legrosszabb, mikor valaki eltűnik, hiszen nincs biztos információnk se arról, hogy él, se arról, esetleg nem él, és már a megnyugvás is olyan egy bizonyos idő után, hogy legalább el tudja engedni az ember, nem reménykedik tovább, hogy valahonnan még előkerülhet. Úgyhogy ezért is mindenki csak nagyon okosan túrázzon, ha lehetne egyedül, és ezekre, amiket a műsorban elhangoztak, hogy legyen nálunk élelem, legyen nálunk víz, legyünk tisztában a túraútvonallal, ne legyünk egyedül, tudjunk valamilyen módon segítséget kérni, ha kell, és legyünk felkészülve arra is, hogy egy ember vagy egy állat is ránk támadhat, nem árt, hogyha valamilyen eszközzel, valamilyen szinten meg tudjuk védeni magunkat, szóval nagyon-nagyon okosan fel kell készülni a túra előtt, és tényleg azt tudom javasolni, hogy senki ne induljon el egyedül, hogyha teheti. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, van még 2 üzenet a tarsolyban, úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak, és hamarosan zárjuk ezt a témát. Néhány zene múlva jövünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ez a Ceglét hangja, és annak is a legvége, kedves hallgatók, lassan az üzenetek és a műsor végére érünk. Kettő üzenet maradt még a tarsajomban, ezeket mindjárt felolvasom, és utána pedig búcsúzunk mára, de ne aggódjanak, holnap is jön a Ceglét hangja egy egészen új témával. Nem az én sztorim, hanem a bátyámé. El voltak a haverjaival a Gulyadombon, ücsörögnek, bulizgattak a bozótos mellett, egyszer csak feltámadt a szél, és valami baromi büdös szagot sodort oda a szellő. Másnap az erdészek szedtek le egy fickót az egyik fáról, aki már 3-4 napja lógott az egyik ágon. Sajátnál meg én voltam a para oka, ha jól emlékszem, az egyik barátnőm dobott, és kicsit rosszul viseltem, felmarkoltam otthon egy pár doboz sört, majd felmentem az egyik közeli dombra. Letettem magam egy bokor mellé, és ahogy voltam, nekiálltam vedelni és pityeregni. Berúgni nem sikerült, de elbóbiskoltam a bokor alatt, úgyhogy mire felkeltem, besötétedett. Kora tavasz volt, szóval a hűvös kicsit felélénkített, és így gondoltam, hazamegyek. Battyogok lefelé a dombon, a rahat sötét miatt, viszont benéztem, hol van az ösvény, és valami nagy kövön elbotlottam, és elkezdtem legurulni a dombon. Na már most egy társaság vagy család szintén arra járt, csak az ösvényen, és egyszer csak annyit vettek észre a sötétben, hogy valaki eszeveszett sikítás és szitkozózás közepette szánkázik át előttük. Nagy bajom nem lett, pár helyen lenyúztam a fejemet, de szerintem a társaság jobban megijedt, mert gyanúsan, gyorsan lerohantak a dombról. Írja nekünk Marci, és hát igen, ilyenkor mi a jó cselekedet? Segíteni annak a szerencsétlennek, vagy hát lehet, azt gondolták, hogy valami félőrült, aki nem tudom, csak feltűnősködni próbál. Minden esetre ők nem segítettek, szerencsére nem is kellett, mert nem lehet, hogy nagy bajod, de azért ilyenkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy mi is történt. Bár hogyha meg kisgyerekek vannak, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Na mindegy, nem tudom. Az első történet viszont, hogy ott fölakasztotta magát talán az úri ember, és pár napig ott volt a túraútvonal környékén. Hát ez is nagyon durva. Ilyenről sem hallottam még, de ezek szerint ez is megtörténhet. Egyébként a legijesztőbb kirándulós élményeket vártuk a mai adásban, és már is rátérünk az utolsó üzenetünkre. Kék túra, Bakonyi szakasz, éppen valami tájfutó, tájékozódás vagy valami ilyesféle verseny lehetett, ami keresztezte az utunkat, mert emberek futottak mindenfelé, nem csak az ösvényen, hanem keresztül kasul mindenen is, ahogy bandokultunk az ösvény két oldalán, kb. Combig érő bokros ajnövényzet, bár ősz volt, így már sárgultak a levelek, emberek szaladgálnak össze-vissza, egyszer csak ahogy kanyarodott az ösvény a bokorból szemből, kb. 8-10 méterről egy csapat vaddisznó bukkant elő, volt is megdöbbenés, most mi lesz, de az volt a szerencsénk, hogy volt köztünk egy árok, ennek mentén ment tovább az út, ezért kanyarodott, így ők jobbra mentek tovább, mi meg balra folytattuk utunkat, gondolom menekültek a versenyzők elől és a gyors utat keresték, amúgy támadó disznónak nem hinném, hogy az ágas-bogas pár méteres árok nagy gond lett volna, azóta sem értem, hogy lehet az erdő közepén ilyet rendezni, illetve hogy úszták meg a versenyzők, hiszen mi több disznót is láttunk, bár azokat már mind távolabb szerencsére. Hát egyrésztről tájékozódási versenyt azt csak erdőben tudnak rendezni, hiszen ez az egyik lényege. De igen, hát ez kiszámíthatatlan, hogy ott lesz-e állat, de úgy látszik, hogy mégiscsak azért ők lettek megzavarva, és szerencsére menekültek, nem pedig támadtak. Úgyhogy igen, hát ez is egy érdekes kaland, és ilyenbe belefutni, ha értik a poént, akkor hát az sem szerencsés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, ez volt a kirándulós adása a Ceglét hangjának, és ezzel a témát le is zártuk, holnap egy egészen új témával jövünk, én pedig Vörös Nandi búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg ne zártak 2 kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint az István a király rockoperában is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az árrestopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árrestopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrestoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, meghalt Deák Vildula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak 2 kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Meghalt Deák Vildula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint az István a király rockoperában is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Vildula 77 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.